senkivel. Én durva szúgják a fákon a kapócán, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

Szíve men is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: tudat az égre. A csizmámról is lekopott már a por.
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: De magányos a haza út, ugyanúgy marad minden. Én tálcán kínálom a szívem, minden este ajándékba fiszem. De magányos a haza út, ugyanúgy marad minden. Nem aludtam.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
1: Időjárás jelentés.
2: Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
3: Lehet-e izgalmas egy gyermeknek a mesterséges intelligencia, a robotika vagy egy gyártósor működése? Az ES szakkör virtuális utazás a technológia világában című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott ingyenesen elérhető mesekönyv azt mutatja meg, hogy igen, ha a technológiáról nem tankönyvi nyelven, hanem történeteken, kalandokon és valódi problémán keresztül beszélünk. A kötet megvalósulását a HM Könyvek csapata támogatta. Az ES szakkör virtuális utazása technológia világában című könyv ingyenesen letölthető a Siemens oldaláról. A kiadványból térítésmentes fizikai példány is igényelhető. Ez a különleges kötet a témát műsorunknak. Arató Márk, a Siemens ZRT kommunikációs igazgatója, a könyv ötletgazdája, az egész kampány gyermek edukációs program vezetője lesz a vendégem, vele beszélgetek a könyvről. Ezt a témát kínálja önöknek meghallgatásra a magazin szerkesztője Pogács Mónika.
1: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

Lehet-e izgalmas egy gyermeknek a mesterséges intelligencia, a robotika vagy egy gyártósor működése? Az ES szakkör virtuális utazás a technológia világában című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott ingyenesen elérhető mesekönyv azt mutatja meg, hogy igen. Ha a technológiáról nem tankönyvi nyelven, hanem történeteken, kalandokon és valódi problémán keresztül beszélünk. A kötet megvalósulását a HM Könyvek csapata támogatta. Az ES szakkör virtuális utazása technológia világában című könyv ingyenesen letölthető a Siemens oldaláról. A kiadványból térítésmentes fizikai példány is igényelhető. Ez a különleges kötet a témát műsorunknak, és a könyvről röviden. Sok gyermek már egészen fiatalon úgy érezheti, hogy nem jó matekból, nem érti a technikát, vagy egyszerűen nem neki való a természettudományos világ, pedig könnyen lehet, hogy nem a képességekkel van baj, hanem egyszerűen még nem találkozott olyan helyzettel, amelyben a technológia valóban érdekessé és kézzelfoghatóvá vált volna számára. Erre épít az ES szakkör virtuális utazása technológia világ. Című könyv. A történet főszereplője Bence eleinte sem az iskolát, sem mérnök édesapjának munkáját nem tartja különösen izgalmasnak. Egy váratlan virtuális kaland azonban mindent megváltoztat. Olyan világba csöppen, ahol mérnökök, szoftverek, robotok és különböző technológiai megoldások nagyon is valós problémákra keresnek választ. Nem tankönyv, mégis tanít. A kötet közben tudatosan nem akar hagyományos tankönyvé válni. A kalandokat rövid, tudta-de blokkok és játékos kérdések egészítik ki, amelyek gyermeknyelven tesznek érthetővé olyan fogalmakat, mint a szoftver, a robotika, az automatizálás, a virtuális valóság, vagy éppen a karmon-lábnyom. A technológia mellett azonban legalább ilyen fontos szerepet kap a kíváncsiság, a kreativitás, az együttműködés és a probléma megoldás. Bencéjék különböző dolgokban tehetségesek, és éppen akkor jutnak a legtovább, amikor megtanulnak közösen gondolkodni, egymás ötleteire figyelni, illetve felismerni, hogy egy problémának nem feltétlenül csak egyetlen jó megoldása lehet. A kötet szerzője Fodor Nemes Erzsébet egész életében írt verseket és prózát, az ES szak kör a szerző negyedik megjelent műve. Az ES szakkör nem azt akarja megmondani a gyermekeknek, hogy ők is legyenek mérnökök, arra biztatja inkább őket, hogy kérdezzenek, legyenek kíváncsiak, merjenek kísérletezni, gondolkodjanak közösen azon, hogyan tehetnék jobbá a körülöttük lévő világot. Ezt Arató Márk, a Siemens ZRT kommunikációs vezetője mondta a könyvről. A kötet egyik fontos gondolata így szól, a jövő feltalálói ugyanis ma még gyerekek. Az ES szakkör virtuális utazása technológia világában című kötet ingyenesen letölthető a Siemens oldaláról, a kiadványból térítésmentes fizikai példány is igényelhető. A könyv megvalósulását a HM Könyvek csapata támogatta. Ez a különleges kötet a témát műsorunknak. Arató Márk, a Siemens ZRT kommunikációs igazgatója, a könyv ötletgazdája, az egész kampány gyermek edukációs programjának vezetője lesz a vendégem, vele beszélgetek a kötetről.

0: Az S szakkör virtuális utazása technológia világában című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott ingyenesen elérhető mesekönyv a technológiáról nem tankönyvi nyelven, hanem történeteken, kalandokon és valódi problémákon keresztül beszél. A könyv megvalósulását a HM Könyvek csapata támogatta. Arató Márk, a Siemens ZRT kommunikációs igazgatója, a könyv ötletgazdája, az egész kampány gyermek edukációs programjának vezetője a vendégem. Arató Márkkal beszéltünk meg egy interjút, aki most így előzetesen, szinte rébuszokban bemutatva egy fontos könyv ötletgazdája, egy fontos kampány, egy gyermek edukációs program vezetője. Ráncsuk fel a leplet arról a kötetről, könyvről, amiről most fontosakat fogunk elmondani a hallgatóknak.
1: Az S-szakkör című könyvet azért adtuk ki, hogy egy kalandregényen keresztül megmutassuk, hogy a technológia miképpen segíti a mindennapi életet. A könyvvel az volt a célunk, hogy a gyermekek, fiatalok számára közelebb hozzuk a technológia, a műszaki világot, és megmutathassuk, hogy ezek a technológiai fejlesztések, ezek nem egy érthetetlen távoli dolgok, hanem itt van körülöttünk, és a jövőjét egyszer majd a gyermekek is maguk fogják tudni alakítani. A történet főhősét úgy hívják, hogy Bence, és a Bence szám a kezdetben egyáltalán nem érdekes, ami az iskolában történik, vagy ami a mérnök édesapjának a munkája. Ám aztán egy váratlan virtuális utazás minden megváltoztat. Egy olyan világban csöppen, ahol mérnökök, szoftverek és technológiai megoldások valódi problémákra keresnek válaszokat. Itt egészen a tiszta víz készítésétől kezdve az olyan bonyolultabb dolgokig, mint például, hogy hogyan lehet egyedi ablakokat gyártani. És akkor utána Bence a átélt események hatására megalapítja a iskolatársaival, osztálytársaival együtt az S-szakkört, és innentől pörögnek fel igazából az események. Elkezdenek robotokat irányítani, megismerkednek a virtuális ikrek, a mesterséges intelligencia világával, gyártósorokat fedeznek fel, vagy éppen fenntarthatósági problémákat oldanak meg, nem csak Magyarországon, hanem Közép-Amerikától egészen az északi sarkig. Ugye hamarosan itt lesz majd a karácsony, ennek pedig egy különleges aktualitását adja, hogy hogyan lehet a télapó logisztikai munkáját segíteni. Ebben is a műszaki világ, a technológia segít meg. Ennek a könyvnek az egyik legerősebb gondolata az, hogy a mérnöki munka az nem egy unalmas tevékenység, ami csak a számokról, monitorokról vagy bonyolult gépekről szól. A főhős, Bence, azt fedezi fel, hogy a technológia mögött olyan emberek állnak, akik a mindennapi életet teszik könnyebbé és egyszerűbbé. És ráadásul a könyv, vagy ezek a történetek mindezt úgy mutatja meg, hogy nem kíván tankönyv lenni. A könyvnek az egyik erőssége az, azt gondolom, hogy olyan nyelven próbál meg a körülöttünk lévő folyamatokat, technológiai elemeket leírni, amik a gyerekek számára érthetőek. Tehát olyan fogalmakat mutatunk benne meg, mint például, hogy virtuális valóság, robotika, vagy éppen a karbonlábnyom.

0: Arató Márka, a Siemens ZRT kommunikációs igazgatója a vendégem, akivel az S szakkör virtuális utazása technológia világába című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott, ingyenesen elérhető mesekönyvről beszélgettem.
1: Ami talán még érdekes lehet, hogy a műszaki világban ugye nem csak gépekről, számokról van szó, hanem arról is, hogy a gyermeki kíváncsiság, a kreativitás, az együttműködés, a probléma megoldás ebben a korban hogyan lehet ösztönözni, bátorítani. És azt látjuk a történeteken keresztül, hogy bár az S-szakkör tagjai egyenként is tehetségesek, igazából akkor tudnak előrelépni és nagyon hatékonyak lenni, hogyha összefognak és megtanulnak közösség gondolkodni, egymás ötleteit is elfogadni, ami azt gondolom, hogy egy nagyon komoly muníció a későbbi tanulmányaik, illetve az életben is. A könyvet, bár a mesterséges intelligenciáról is szól, természetesen egy élő ember írtam, Fodor Nemes Erzsébetet kértük fel ezen könyvnek a megírására, szerkesztésére. Róla annyit mindenféleképpen érdemes tudni, hogy neki ez már a sokadik nyomtatásban megjelent könyve, tehát egy professzionális meseíró, és az ő alkotói hitvallását az jellemzi, hogy a kaland és a fantázia mellett a könyvei azok ösztönözzenek, bátorítsanak, valódi értéket közvetítsenek a tanítás mellett. És ez a mesélői szemlélet találkozik ebbe az S-szakkör című könyvben a technológia izgalmas világával. Úgy, hogy ez a gyermekek számára könnyen átélhető, felfogható, élményszerű történetként jelenjenek meg. Ez a könyv ugyanakkor nem azt kívánja mondani a gyerekeknek, vagy éppen a szülőknek, hogy a gyerekek legyenek mérnökök, arra biztatja őket, hogy a gyerekek, a fiatalok kérdezzenek, legyenek kíváncsiak, merjenek többet megtudni a körülöttük lévő világról, és gondolkodjanak közösen, hogyan lehetne jobbá tenni ezt a közelebbi vagy távolabbi környezetet, mert a könyv egyik alapgondolata is úgy fogalmazza meg, hogy a jövő feltalálói ugyanis ma még gyerekek. Amit még mindenféleképpen szeretnék aláhúzni, hogy a könyvben szereplő történetek valós eseményeken, ipari projekteken alapulnak a Siemens ökoszisztémájában, és ezt öltöztettük fel egy mesés könyvtösbe, hogy a gyermekeknek ez érthető legyen, és a technológiai világát egy mesés, varázslatos környezeten keresztül ismerik meg, és bízunk abban, hogy ez a kiadvány hozzájárul majd a kis többi pályaválasztásukhoz. Ahhoz, hogy ez a kiadvány a lehető legtöbb gyermekhez, szülőhöz eljusson, ezért ezt a könyvet ingyenesítettük, tehát ez térítésmentesen letölthető a weboldalunkról, illetve a készlet erejéig még fizikai példányt is térítésmentesen postázunk iskolák, vagy éppen érdeklődő családok számára.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Az S-szakkör virtuális utazása technológia világában című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott, ingyenesen elérhető mesekönyv a technológiáról nem tankönyvi nyelven, hanem történeteken, kalandokon és valódi problémákon keresztül beszél. A könyv megvalósulását a HM Könyvek csapata támogatta. Arató Márka, Siemens ZRT kommunikációs igazgatója, a könyv ötletgazdája, az egész kampány gyermek edukációs programjának vezetője a vendégem. A könyv olvasását hogy ajánlják önök, mint a ötletgazdák? Gyerekek egyedül a szobájuk mélyén mélyedjenek el benne, vagy érdemes együtt családi olvasásba, vagy iskolai szintre is érdemes vinni?
2: Mind a három igaz. A könyvet úgy állítottuk össze, hogy egy gyermek számára is könnyen emészthető legyen, de természetesen az is egy jó megoldás, hogy akár esti meseként olvassanak fel az S-szakkör történeteiből egy-két fejezetet. De a visszajelzések alapján azt is látjuk, hogy nagyon sok tanár jelezte azt, hogy akár a mindennapi munkájukban segíthet az a műszaki mérnöki világnak a megismertetése, hogy ezt az oktatásban is felhasználják. A feldolgozást még azt is segíti, hogy az egyes kalandok végén rövid tudta-e blokkok, illetve játékos kérdések találhatóak, amely segítik az egyes fejezetekben olvasottaknak az elmélyítését, vagy hogy az egyes olyan témákat, mint például környezetvédelem, vagy karbonlábnyom, azt jobban megértsék a gyermekek, és akár a mindennapi életükre ezt tudják hasznosítani. Egy konkrét példa, ugye szóba került a Mikulásnak a műhelye, ahol a manók automatizált raktárral, vagy éppen AI-jal próbálnak megbirkolni az egyre komplexebb logisztikai folyamatokkal, ugye, hogy eljuttassák, hogy megvalósítsák, és eljuttassák az ajándékokat karácsonyra a gyermekek számára, és ide például olyan kérdések kapcsolnak ebbe a rövid tudta-e blogba, amelynek ugye vannak ilyen rövid elgondolkodtató kérdései, hogy például a gyermek saját szobáját, az hogyan lehetne úgy átalakítani, vagy berendezni, hogy akár még több ajándék, doboz, stb. Beleférjen, hogyan tudna úgymond még hatékonyabb lenni a szoba, hogy közben annak a tisztasága, a rendszerezettsége is megvalósul. Egyfajta struktúrált gondolkodást is kíván elősegíteni a kalandok végén található rövid kérdéssor.

0: Igen.
1: Arató Márka, a Siemens ZRT kommunikációs igazgatója a vendégem, akivel az S szakkör virtuális utazása technológia világába című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott, ingyenesen elérhető mesekönyvről beszélgettem. Mondtuk, hogy ez nem tankönyv, de én így a beszélgetés eddigi részéből is úgy érzem, hogy tankönyvek számára lehet minta pont ezzel a másfajta gondolkodással, mint az, hogy magoljunk, ne lássuk a dolgok mögötti értelmet, ami sajnos mostanában sok tankönyv mögött húzódik. Ez a fajta szemlélet az önöké komplexebb.
2: Igen, onnan indult a gondolkodásunk, hogy nem a felnőttek gondolkodását szeretnénk megmutatni a gyermekeknek, hanem azt a körülöttünk lévő világot, miként tudjuk, technológiai világot, miként tudjuk a gyermekeknek megmutatni, hogy az élményszerű legyen, és várják azt, hogy nekik felolvassanak, vagy ők maguk jussanak előre ebbe a színes és ábrákkal is ellátott könyvben, és a legyen végén nekik olyan urrá élményük, meg olyan pozitív visszacsatolásuk saját maguk számára, hogy haladnak a könyvben, ami ugyanakkor azt is jelzi, hogy egyre nyitottabbak a technológia, vagy éppen a világ olyan dolga iránt, mint az együttműködés, a kollaboráció, a probléma megoldás, vagy hogy talán egy picit máshogy nézzenek rá azokra a dolgokra, amik a mindennapokban benne vannak. Az is ugye utána máshogy fogalmazza, onnan indultunk ki, hogy mi lehet, vagy hogyan lehetne azt elérni, hogy a gyermekek a digitális világból kiszakadva folyamatos hírfolyam görgetés, vagy videónézegetés mellett, vagy helyett méltónak találjanak egy könyvet arra, hogy legalább ideiglenesen egy picit olvasással, az érti olvasással tudjanak foglalkozni, hiszen azt is gondolom, hogy minél inkább megyünk bele a digitális világba, annál inkább fontosabb, hogy a fókuszáltság, az értő olvasás az a gyerekeknél kialakuljon.
1: Igen, és sajnos ugye nemrégiben hallottuk az aktuális PISA tesztek felméréséről, hogy milyen sajnos alacsony szinten van ez a bizonyos értő olvasási szint is az iskolákban. Önök egy megoldást kínálnak arra, hogy hogy lehet úgy kinyitni a gyermekek értelmét, hogy amit olvasnak, értsék is, érteni akarják.
2: Igen, ezért jött létre az S-szakkör a virtuális utazás a technológia világában című könyv, és nagyon örülünk a visszajelzéseknek, főként, hogyha ezzel is jut hozzánk, mert tervben van az, hogy ezt folytatjuk, és ezek a visszajelzések segítenek, megerősítenek bennünket abban, hogy valóban van erre igény.
1: Egyébként mondta, hogy egy team ötlete alapján írta, aztán meg a Fodor Nemes Erzsébet ezt a könyvet, és kapott aztán tényleg kötet, írásformát. Az első ötlet, az első lépések, azok mikor történtek meg önöknél, és mire emlékszik, mik az első emlékek ezzel kapcsolatban?
2: Maga az egész projekt az körülbelül egy szűk egyéves folyamat volt, nagyon sok előrelépéssel, illetve tanulási ponttal együtt, de azt gondolom, hogy a végeredmény az magáért beszél, és egy nagyon szép kiadvány valósult meg, és bízunk abban, hogy minél több érdeklődő gyermek számára is eljut majd.
1: És mondja, hogy a Siemens oldaláról tölthető le ingyenesen ez a könyv. Gondolom, hogy ez hát nem is kérdés, hogy a cég jövőképét, meg küldetését is tükrözi, hogy ilyen innovatív dolgokkal is foglalkoznak, nem csak a gyártás, tervezés, hanem akár az ifjúság edukációja terén, és ebben is felelősséget éreznek a jövőre vonatkozóan.
2: Igen, a Siemens ZRT-nél alapvetően a műszaki felsőoktatás elkötelezett támogatása jelenik meg jószerével az összes hazai ilyen típusú intézményben, és arra gondoltunk, hogy hogyan lehetne akár már korábban is olyan gyermekek számára érdekes pontokat, vagy tudtak megmutatni, ami a mi felsőoktatás világába viszi majd őket. Azért azt is érdemes látni, vagy szeretném ezt tisztázni, hogy persze ezzel nem az a célunk, hogy a gyermekek hozzánk jöjjenek dolgozni, mint ahogy ugye ez deklaráltan nem cél, hogy tankönyv legyen, hanem egy olyan utat, gondolkodásmódot, megközelítést kínál ez a könyv, ami esetleg számukra vonzó lehet, és később elgondolkoznak, hogy a technológia világával kezdjenek el foglalkozni. Én azt látom, az én személyes benyomásom, ahogy a technológia világát talán már több évtizeddel közelebbről is követhetem, hogy nagyon komoly munkaerő hiány van, meg lesz a technológia a műszaki világ területén, és ez akár az országok versenyképességét is nagyban befolyásolja, és bízunk abban, hogy az ipar többi szereplője, technológia többi résztvevője is a saját maga eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy ezt a területet bemutassa, vonzóvá tegye a fiatal tehetségek számára, hiszen a környezetvédelem, az emberek jóléte és az ipar fejlődése azért nagyon komolyan összefügg.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Arató Márka, a Siemens ZRT kommunikációs igazgatója vendégem, akivel az S szakkör virtuális utazása technológia világába című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott, ingyenesen elérhető mesekönyvről beszélgettem. Többször megszólítottuk úgymond az AI-t, akár hogy a könyvben is foglalkoznak ezzel a jelenséggel, vagy eszközzel, vagy új lehetőséggel. Ön szerint tudom, hogy nagyon nehéz, mert nap mint nap változik a potenciája is ennek a dolognak, de ön szerint, illetve hát most az interjúból érzem is, hogy olyan szempontból érdemes pozitívan tekinteni a jövőbe, hogy bármilyen területeket képes professzionálisan az AI megoldani, emberre mindig szükség lesz.
2: Igen, és ami a kérdése mögött talán kimondatlanul is ott van, természetesen, mint ahogy bárki akár egy tömegközlekedésben résztvevőként, vagy baráti beszélgetésben felmerül, hogy akkor most az AI elveszi a munkánkat, vagy mi lesz a jövőben. Én azt gondolom, hogy teljesen természetes egyfajta idegenkedés a technológia gyors, vagy adott most ebben a konkrét esetben az AI gyors terjedése kap. Én azt gondolom, hogy kell egy kis idő, hogy lássuk ennek a terjedési irányát, sebességét, illetve elterjedtségét, amit például konkrétan arra gondolok, hogy még ugye a kereskedelem világában, vagy mondjuk így, hogy a consumer IT terén szinte mindenkinél ott van az AI és használja, legyen az akár egy mobiltelefonos alkalmazás, vagy az okostelefonon történő vásárlás, addig az iparban az AI-nak a használata az hát még igencsak esetleges, tehát hogy nagyon nagy különbség van a kereskedelmi célú AI és az ipari AI elterjedtsége között. Úgyhogy én még azt mondom, hogy korai vészharangot kongatni. Megértem, hogy ez egy népszerű, meg egy teljesen emberi tulajdonság, de azért nézzük a pozitív oldalait is. Természetesen, mint minden eszköz, ennek is vannak előnyei, hátrányai. Azt gondolom, hogy nekünk, felhasználóknak alapvetően az a feladatunk, hogy ezeket értsük, tanuljunk róla, és azonosítsuk, hogy ez miként segítheti a mi mindennapjainkat.
1: Végül vissza akkor az S szakkör virtuális utazása technológia világába című kötethez, amelynek kiadását, a megvalósulását a HM könyvek csapata támogatta, amely tudnivaló, hogy mindig a minőség mellé áll.
2: Igen, nagy örömmel kértem fel, és dolgoztunk együtt Marián Mosolygó Erzsébet vezette HM csapattal, és azt gondolom, hogy a befektetett munka végeredmény is igazolja a HM könyvek csapatának a hozzáadott értékét.
1: Köszönöm szépen Arató Márknak ezt az interjút. Én remélem, hogy, és biztos vagyok benne, hogy felkeltettük az olvasók érdeklődését a kötet iránt. Sok sikert a folytatáshoz is.
2: Köszönöm szépen az érdeklődést.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai Háttér műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, a küzd ellenséggel.

a bűneink miatt. Gyúlt harag kebledben, s elsült át villámaidat, dörgő fellegetben. Hányszor támadtam fiat, szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekhózási kedvezménye. A földi kiszolgáló személyzet sztrájkja miatt csaknem 140 járatot törölnek pénteken a brüsszeli Caventem nemzetközi repülőtéren. A szakszervezetek a belga kormány nyugdíjreformja és a túlórákat érintő szabályozása ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés leginkább a Brussels Airlines-t érinti, a vállalat járatainak 40%-a nem indul. A fennakadásokról, illetve a változásokról a légitársaságok honlapján lehet tájékozódni. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. A rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek, köztük 17 kiskorút. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertán sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 g-os, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. 99.8. Rád hangolva.
1: Try, maybe I start a fire.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Yeah, yeah. I got a melody.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most melletted vízszintes. Mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Gyári Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt véradás szervezője. Csaknem 2000 fiatal nyert ösztöndíjat pályázaton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Hétfőn egy könyvbemutatóval indították a tematikus hetet. A folytatásban flashmobok, foglalkozások, vetélkedők szerepelnek. A körmendi program kínálatban tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az Optimizmus szlogent kapta. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, bábpedagógus, művészeti oktató is. Szeretett, odaadom te neked című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre.
1: Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt Vasvár megyei szervezetének véradás szervezője, a körmendi területi vezetője, közölte a szervezet. Varga Zsuzsanna 2012-ben kezdett dolgozni a Vasvár megyei Vörös Keresztnél. Elhivatottságát több elismeréssel is díjazták, 2020-ban Vörös Keresztes szolgálatért oklevelet, 2022-ben Vörös Keresztes tevékenységéért főigazgatói dicséretet, 2026-ban pedig Vörös Keresztes szolgálatért érdemérmet kapott. Zenés programokkal ünnepelték a Zene Világnapját az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában, ahol a diákokat már reggel közös muzsikálás és ütős hangszerek fogadták. A nap folyamán énekkari produkciók váltották egymást, a nap különleges része volt az énekkar bevonulása. Egy repülőtéri hangjelzést követően légi kísérőkkel érkeztek a fellépők. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a körmendi birkózó sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország az idei 34. Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvényen, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-vel. A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programban 28 ország megfigyelői vettek részt, Magyarországon az adatgyűjtést az MMS szervezte. A közlemény szerint az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg 23.667 résztvevő. Mindegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában, közölte az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, láncsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak.
0: Sporthírek.
1: 2,5 év után sikeresen tért vissza a hazai Pástra Kun Anna, aki a női párbajtőrözők hétvégi kétfordulós magyar kupa versenyén arany és ezüstérmet nyert. Kun 2,5 évvel eltiltásának kezdetét követően először lépett Pástra Magyarországon, és egészen kiváló formában vívott a hétvége során. A fegyvernem hazai legjobbjai a Gerevics Aladár Nemzeti Sportcsarnokban küzdöttek meg az érmekért és a ranglista pontokért.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A legmelegebb délutáni órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Kórház. Pályakarbantartási munkák miatt lesz vágányzár Szombathely és Szentgotthárd között. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatnák. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Markusovszky Kórház. A beruházás több mint 1,6 milliárd forintból valósult meg, adta hírül az intézmény Facebook oldalán. Dr. Vadvári Árpád osztályvezető főorvos a CT berendezésről elmondta, hogy az a legújabb típus, ami 256 szeletes képet készít és mesterséges intelligenciát is használ. A betegek kényelme érdekében az egész vizsgálót felújították, modernizálták, klímával szerelték fel. A kihasználtsága maximális, naponta 50-60 beteget vizsgál a személyzet. Az új MR készülék pedig egy 3 tesztlás berendezés, a belső átmérője nagyobb, mint az elődjének, már 70 cm-es. Az új gépnek köszönhetően 10-szer nagyobb felbontású képekkel tudnak dolgozni, mint korábban. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán. Október 10-én és 11-én reggel 7 és délután 5 óra között, közölte Körmend honlapján. Ebben az időben vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, a munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között viszont nem változik. Optimistán a jövő felé címmel rendezték meg Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot, amelynek középpontjában a könyvtárak előtt álló kihívások, a változó olvasási szokások és a szakmai jó gyakorlatok álltak. Pogács Mónika tudósít.
2: A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ közös szakmai tanácskozásán Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója a könyvtárak változó szerepéről, a kihívásokról és a trendekről tartott előadást. A programban a megye több könyvtárának munkatársa is bemutatta intézményük tapasztalatait és jó gyakorlatait. Szó volt egyebek mellett a könyvtári pályáról, az intézmények közösség megtartó szerepéről, valamint a könyvtárosi munkaváltozásairól. A résztvevők megtekintették a Vasvári Könyvtárat, a Fábián Tamás ásvány kiállítást, a Domonkosrend történeti gyűjteményt és a Szent Kutat is. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a szakmai együttműködések megerősítésére.
1: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze azon a jótékonysági filmvetítésen, amelyet a Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia szervezett. Az M80-as autóúton történt tragikus balesetben árván maradt 3 szentgotthárdi kislány támogatására. A jótékonysági program szervezői szerint már a regisztrációk számából érzékelhető volt, hogy sokan szeretnének hozzájárulni a család támogatásához. Több mint 1 millió forintot adtak át a kislányok családjának. Meggyulladt egy tűzhelyen edényben melegedő olaj egy sárvári Kisfaludi Sándor utcai családi ház konyhájában. A tűz elérte a tűzhely feletti pára elszívót is, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasi Katasztrófa Védelem. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a lángok már kialudtak. Az egységek átszellőztették a füsteltelítődő épületet a ház lakójához, mentő érkezett, a helyszínre a gázszolgáltató szakemberei is kivonultak. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre. Országszerte több mint 1200 településen 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-t. 2027-ben 82 milliárd forint használható fel rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség az év végéig. A szakmai szervezetekkel közös, transzparáns kutatásokra alapozott munkát elkezdték, és azonnali aktivitásokat indítanak, jelentette be Csendes Olivér, az MTÜ elnök vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen Budapesten. Hozzátette, a turizmus bemutatta, hogy a magyar gazdaság fontos ágazata. Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a pekingi vadaspark. A kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget. a legeredményesebb résztvevőknek pedig belépőjegyeket ad jutalmul. A szeptember 28-án kezdődő verseny menedék több mint 2000-en vettek részt, és több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege 47,6 kg volt. A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg.
0: Sporthírek.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a nagy szombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Bár az első félidőben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. Végül a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk döntött el a találkozót.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még folytatódik a túlnyomó, napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél. A legmelegebb délutáni órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Közlekedési információk.
1: Na, aki nem tud elszakadni még vezetés közben sem a telefonjától, ezen a héten különösen könnyen lebukhat. Országos közlekedési ellenőrzés indult, ugyanis egészen a hét végéig zajlik ez a kampány, és elsősorban a figyelmet elvonó tevékenységekre koncentrálnak most a rendőrei. Nézik a kézben tartott mobil használatát, az üzenetírást, a közösségi oldalak böngészését és más egyéb elektronikai eszközök használatát is. A rendőrség a Roadpol akcióhoz csatlakozik, a szakemberek szerint jelentősen növelik a balesetek kockázatát az imént felsorolt berendezések, vagyis most aztán tényleg jobb, ha vezetés közben pihen a telepon, mi pedig az utat nézzük.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a 8-as gumiszerviz támogatta. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
3: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
8: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk. Akár egyetlen délutánra, vagy este.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt véradás szervezője. Csaknem 2000 fiatal nyert ösztöndíjat pályázaton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Hétfőn egy könyvbemutatóval indították a tematikus hetet. A folytatásban flashmobok, foglalkozások, vetélkedők szerepelnek. A körmendi program kínálatban tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az Optimizmus szlogent kapta. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, bábpedagógus, művészeti oktató is. Szeretett, odaadom te neked című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre.
3: Elhunyt Varga Zsuzsanna a Magyar Vöröskereszt Vasvármegyei Szervezetének véradás szervezője, a körmendi területi vezetője, közölte a szervezet. Varga Zsuzsanna 2012-ben kezdett dolgozni a Vasvármegyei Vöröskeresztnél. Elhivatottságát több elismeréssel is díjazták, 2020-ban vöröskeresztes szolgálatért oklevelet, 2022-ben vöröskeresztes tevékenységéért főigazgatói dicséretet, 2026-ban pedig vöröskeresztes szolgálatért érdemérmet kapott. Zenés programokkal ünnepelték a Zene Világnapját az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában, ahol a diákokat már reggel közös muzsikálás és ütős hangszerek fogadták. A nap folyamán énekkari produkciók váltották egymást, a nap különleges része volt az énekkar bevonulása. Egy repülőtéri hangjelzést követően légi kísérőkkel érkeztek a fellépők. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a körmendi birkózó sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián Kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország az idei 34. Európai Madármegfigyelő Napok rendezvényen, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programban 28 ország megfigyelői vettek részt, Magyarországon az adatgyűjtést az MMS szervezte. A közlemény szerint az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg 23.667 résztvevő. Mindegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában, közölte az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, láncsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak.
0: Sporthírek.
3: 2,5 év után sikeresen tért vissza a hazai Pástra Kun Anna, aki a női párbajtőrözők hétvégi kétfordulós Magyar Kupa versenyén arany- és ezüstérmet nyert. Kun 2,5 évvel eltiltásának kezdetét követően először lépett Pástra Magyarországon, és egészen kiváló formában vívott a hétvége során. A fegyvernem hazai legjobbjai a Gerevics Aladár Nemzeti Sportcsarnokban küzdöttek meg az érmekért és a ranglista pontokért.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A legmelegebb délutáni órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
0: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hellóztok! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Viti, ül! Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
2: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Kórház. Pályakarbantartási munkák miatt lesz vágányzár Szombathely és Szentgotthárd között. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatnák. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Markusovszky Kórház, a beruházás több mint 1,6 milliárd forintból valósult meg, adta hírül az intézmény Facebook oldalán. Dr. Vadvári Árpád osztályvezető főorvos a CT berendezésről elmondta, hogy az a legújabb típus, ami 256 szeletes képet készít és mesterséges intelligenciát is használ. A betegek kényelme érdekében az egész vizsgálót felújították, modernizálták, klímával szerelték fel. A kihasználtsága maximális, naponta 50-60 beteget vizsgál a személyzet. Az új MR készülék pedig egy 3 tesztlás berendezés, a belső átmérője nagyobb, mint az elődjének, már 70 cm-es. Az új gépnek köszönhetően 10-szer nagyobb felbontású képekkel tudnak dolgozni, mint korábban. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán. Október 10-én és 11-én reggel 7 és délután 5 óra között közölte Körmend honlapján. Ebben az időben vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között viszont nem változik. Optimistán a jövő felé címmel rendezték meg Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot, amelynek középpontjában a könyvtárak előtt álló kihívások, a változó olvasási szokások és a szakmai jó gyakorlatok álltak. Pogács Mónika tudósít.
5: A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ közös szakmai tanácskozásán Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója a könyvtárak változó szerepéről, a kihívásokról és a trendekről tartott előadást. A programban a megye több könyvtárának munkatársa is bemutatta intézményük tapasztalatait és jó gyakorlatait. Szó volt egyebek mellett a könyvtári pályáról, az intézmények közösség megtartó szerepéről, valamint a könyvtárosi munkaváltozásairól. A résztvevők megtekintették a Vasvári Könyvtárat, a Fábián Tamás ásvány kiállítást, a Domonkosrend történeti gyűjteményt és a Szent Kutat is. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a szakmai együttműködések megerősítésére.
4: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze azon a jótékonysági filmvetítésen, amelyet a Csákányi László Filmszínház és a Nagy Boldogasszony plébánia szervezett. Az M80-as autóúton történt tragikus balesetben árván maradt 3 szentgotthárdi kislány támogatására. A jótékonysági program szervezői szerint már a regisztrációk számából érzékelhető volt, hogy sokan szeretnének hozzájárulni a család támogatásához. Több mint 1 millió forintot adtak át a kislányok családjának. Meggyulladt egy tűzhelyen edényben melegedő olaj egy sárvári Kisfaludi Sándor utcai családi ház konyhájában. A tűz elérte a tűzhely feletti pára elszívót is, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasi Katasztrófa Védelem. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a lángok már kialudtak. Az egységek átszellőztették a füstöltelítődő épületet, a ház lakójához mentő érkezett, a helyszínre a gázszolgáltató szakemberei is kivonultak. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre. Országszerte több mint 1200 településen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-t. 2027-ben 82 milliárd forint használható fel rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség az év végéig. A szakmai szervezetekkel közös, transzparáns kutatásokra alapozott munkát elkezdték, és azonnali aktivitásokat indítanak, jelentette be Csendes Olivér, az MTÜ elnök vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen Budapesten. Hozzátette, a turizmus bemutatta, hogy a magyar gazdaság fontos ágazata. Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a pekingi vadaspark. A kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget. A legeredményesebb résztvevőknek pedig belépő jegyeket ad jutalmul. A szeptember 28-án kezdődő verseny menedék több mint 2000-en vettek részt, és több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege 47,6 kg volt. A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg.
2: Sporthírek.
4: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a nagy szombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Bár az első félidőben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. Végül a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk döntött el a találkozót.
2: Időjárás jelentés.
4: Ma még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél. A legmelegebb délutáni órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmen, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva.
1: Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abrazos y un café.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divyen konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadság tér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó! Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt véradás szervezője. Csak nem 2000 fiatal nyert ösztöndíjat pályázaton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Hétfőn egy könyvbemutatóval indították a tematikus hetet. A folytatásban flashmobok, foglalkozások, vetélkedők szerepelnek. A körmendi program kínálatban tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
8: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, bábpedagógus, művészeti oktató is. Szeretett, odaadom te neked című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre.
7: Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt Vas vármegyei szervezetének véradás szervezője, a körmendi területi vezetője, közölte a szervezet. Varga Zsuzsanna 2012-ben kezdett dolgozni a Vas vármegyei Vörös Keresztnél. Elhivatottságát több elismeréssel is díjazták, 2020-ban Vörös Keresztes szolgálatért oklevelet, 2022-ben Vörös Keresztes tevékenységéért főigazgatói dicséretet, 2026-ban pedig Vörös Keresztes szolgálatért érdemérmet kapott. Zenés programokkal ünnepelték a Zene Világnapját az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában, ahol a diákokat már reggel közös muzsikálás és ütős hangszerek fogadták. A nap folyamán énekkari produkciók váltották egymást, a nap különleges része volt az énekkar bevonulása. Egy repülőtéri hangjelzést követően légi kísérőkkel érkeztek a fellépők. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a Körmendi Birkózó Sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián Kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár az MT-vel. A tájékoztatás szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország az idei 34. Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvényen, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-vel. A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programban 28 ország megfigyelői vettek részt, Magyarországon az adatgyűjtést az MMS szervezte. A közlemény szerint az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg 23.667 résztvevő. Mindegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában, közölte az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, láncsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak.
5: Sporthírek.
7: 2,5 év után sikeresen tért vissza a hazai Pástra Kun Anna, aki a női párbajtőrözők hétvégi kétfordulós Magyar Kupa versenyén arany- és ezüstérmet nyert. Kun 2,5 évvel eltiltásának kezdetét követően először lépett pástra Magyarországon, és egészen kiváló formában vívott a hétvége során. A fegyvernem hazai legjobbjai a Gerevics Aladár Nemzeti Sportcsarnokban küzdöttek meg az érmekért és a ranglista pontokért.
5: Időjárás jelentés.
7: Ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél. A legmelegebb délutáni órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számokra,

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Kórház. Pályakarbantartási munkák miatt lesz vágányzár Szombathely és Szentgotthárd között. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatnák. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Markusovszky Kórház, a beruházás több mint 1,6 milliárd forintból valósult meg, adta hírül az intézmény Facebook oldalán. Dr. Vadvári Árpád osztályvezető főorvos a CT berendezésről elmondta, hogy az a legújabb típus, ami 256 szeletes képet készít és mesterséges intelligenciát is használ. A betegek kényelme érdekében az egész vizsgálót felújították, modernizálták, klímával szerelték fel. A kihasználtsága maximális, naponta 50-60 beteget vizsgál a személyzet. Az új MR készülék pedig egy 3 tesztlás berendezés, a belső átmérője nagyobb, mint az elődjének, már 70 cm-es. Az új gépnek köszönhetően 10-szer nagyobb felbontású képekkel tudnak dolgozni, mint korábban. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán. Október 10-én és 11-én reggel 7 és délután 5 óra között, közölte Körmend honlapján. Ebben az időben vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, a munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között viszont nem változik. Optimistán a jövő felé címmel rendezték meg Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot, amelynek középpontjában a könyvtárak előtt álló kihívások, a változó olvasási szokások és a szakmai jó gyakorlatok álltak. Pogács Mónika tudósít.
3: A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ közös szakmai tanácskozásán Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója, a könyvtárak változó szerepéről, a kihívásokról és a trendekről tartott előadást. A programban a megye több könyvtárának munkatársa is bemutatta intézményük tapasztalatait és jó gyakorlatait. Szó volt egyebek mellett a könyvtári pályáról, az intézmények közösség megtartó szerepéről, valamint a könyvtárosi munkaváltozásairól. A résztvevők megtekintették a Vasvári Könyvtárat, a Fábián Tamás ásvány kiállítást, a Domonkosen történeti gyűjteményt és a Szent Kutat is. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a szakmai együttműködések megerősítésére.
2: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze azon a jótékonysági filmvetítésen, amelyet a Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia szervezett. Az M80-as autóúton történt tragikus balesetben árván maradt 3 szentgotthárdi kislány támogatására. A jótékonysági program szervezői szerint már a regisztrációk számából érzékelhető volt, hogy sokan szeretnének hozzájárulni a család támogatásához. Több mint 1 millió forintot adtak át a kislányok családjának. Meggyulladt egy tűzhelyen edényben melegedő olaj egy sárvári Kisfaludi Sándor utcai családi ház konyhájában. A tűz elérte a tűzhely feletti pára elszívót is, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasi Katasztrófa Védelem. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a lángok már kialudtak. Az egységek átszellőztették a füsteltelítődő épületet, a ház lakójához mentő érkezett, a helyszínre a gázszolgáltató szakemberei is kivonultak. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre. Országszerte több mint 1200 településen 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-t. 2027-ben 82 milliárd forint használható fel rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség az év végéig. A szakmai szervezetekkel közös, transzparáns kutatásokra alapozott munkát elkezdték, és azonnali aktivitásokat indítanak, jelentette be Csendes Olivér, az MTÜ elnök vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen Budapesten. Hozzátette, a turizmus bemutatta, hogy a magyar gazdaság fontos ágazata. Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a pekingi vadasparkA kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget. A legeredményesebb résztvevőknek pedig belépőjegyeket ad jutalmul. A szeptember 28-án kezdődő verseny menedék több mint 2000-en vettek részt, és több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege 47,6 kg volt. A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg.
0: Sporthírek.
2: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a nagy szombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Bár az első félidőben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. Végül a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk döntött el a találkozót.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A legmelegebb délutáni órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Közlekedési információk.
1: Trafipaxot láttak hallgatóink nem sokkal ezelőtt a 8-as számú főúton egyházas Hollós belterületén, ahol egy fehér furgonból ellenőrzik a közlekedők sebességét jelenleg. Óvatosan a gázpedállal a 8-ason, tehát egyházas Hollós belterületén. Köszönjük az infót, bármi egyebet látnak az utakon, várjuk. SMS vagy Viber számunk 33-29-55.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tour szállította.
2: Mindjárt folytatjuk.
3: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
0: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Új, te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
8: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak.
4: És most
3: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hang.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt véradász szervezője. Csaknem 2000 fiatal nyert ösztöndíjat pályázaton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Hétfőn egy könyvbemutatóval indították a tematikus hetet. A folytatásban flashmobok, foglalkozások, vetélkedők szerepelnek. A körmendi program kínálatban tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
8: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, bábpedagógus, művészeti oktató is. Szeretett, odaadom te neked című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre.
7: Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt Vasvármegyei Szervezetének véradász szervezője, a körmendi területi vezetője, közölte a szervezet. Varga Zsuzsanna 2012-ben kezdett dolgozni a Vasvármegyei Vörös Keresztnél. Elhivatottságát több elismeréssel is díjazták, 2020-ban Vörös Keresztes szolgálatért oklevelet, 2022-ben Vörös Keresztes tevékenységéért főigazgatói dicséretet, 2026-ban pedig Vörös Keresztes szolgálatért érdemérmet kapott. Zenés programokkal ünnepelték a Zene Világnapját az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában, ahol a diákokat már reggel közös muzsikálás és ütős hangszerek fogadták. A nap folyamán énekkari produkciók váltották egymást, a nap különleges része volt az énekkar bevonulása. Egy repülőtéri hangjelzést követően légi kísérőkkel érkeztek a fellépők. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a Körmendi Birkózó Sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián Kertészet által felajánlott növényre 50 000 forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár az MT-vel. A tájékoztatás szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország az idei 34. Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvényen, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-vel. A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programban 28 ország megfigyelői vettek részt, Magyarországon az adatgyűjtést az MMS szervezte. A közlemény szerint az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg 23.667 résztvevő. Mindegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában, közölte az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, láncsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak.
5: Sporthírek.
7: 2,5 év után sikeresen tért vissza a hazai Pástra Kun Anna, aki a női párbajtőrözők hétvégi kétfordulós Magyar Kupa versenyén arany- és ezüstérmet nyert. Kun 2,5 évvel eltiltásának kezdetét követően először lépett pástra Magyarországon, és egészen kiváló formában vívott a hétvége során. A fegyvernem hazai legjobbjai a Gerevics Aladár Nemzeti Sportcsarnokban küzdöttek meg az érmekért és a ranglista pontokért.
5: Időjárás jelentés.
7: Ma még folytatódik a túlnyomó, napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A legmelegebb délutáni órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
8: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
9: Naponta 260 percben.
8: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Beléptünk az űzbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun and Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
4: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk. Akár egyetlen délutánra, vagy este.
3: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
4: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
3: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
4: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti parti következik. DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
3: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
4: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
3: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
4: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
3: Hol találhatunk további részleteket?
4: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
3: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz, Dercsényi Orsinak, a Muse Fun and Wellness programigazgatójának pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Kórház. Pályakarbantartási munkák miatt lesz vágányzár Szombathely és Szentgotthárd között. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatnák. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Markusovszky Kórház. A beruházás több mint 1,6 milliárd forintból valósult meg, adta hírül az intézmény Facebook oldalán. Dr. Vadvári Árpád osztályvezető főorvos a CT berendezésről elmondta, hogy az a legújabb típus, ami 256 szeletes képet készít és mesterséges intelligenciát is használ. A betegek kényelme érdekében az egész vizsgálót felújították, modernizálták, klímával szerelték fel. A kihasználtsága maximális, naponta 50-60 beteget vizsgál a személyzet. Az új MR készülék pedig egy 3 tesztlás berendezés, a belső átmérője nagyobb, mint az elődjének, már 70 cm-es. Az új gépnek köszönhetően 10-szer nagyobb felbontású képekkel tudnak dolgozni, mint korábban. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán. Október 10-én és 11-én reggel 7 és délután 5 óra között közölte Körmend honlapján. Ebben az időben vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, a munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között viszont nem változik. Optimistán a jövő felé címmel rendezték meg Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot, amelynek középpontjában a könyvtárak előtt álló kihívások, a változó olvasási szokások és a szakmai jó gyakorlatok álltak. Pogács Mónika tudósít.
6: A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ közös szakmai tanácskozásán Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója a könyvtárak változó szerepéről, a kihívásokról és a trendekről tartott előadást. A programban a megye több könyvtárának munkatársa is bemutatta intézményük tapasztalatait és jó gyakorlatait. Szó volt egyebek mellett a könyvtári pályáról, az intézmények közösség megtartó szerepéről, valamint a könyvtárosi munkaváltozásairól. A résztvevők megtekintették a Vasvári Könyvtárat, a Fábián Tamás ásvány kiállítást, a Domonkosen történeti gyűjteményt és a Szent Kutat is. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a szakmai együttműködések megerősítésére.
5: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze azon a jótékonysági filmvetítésen, amelyet a Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia szervezett. Az M80-as autóúton történt tragikus balesetben árván maradt 3 szentgotthárdi kislány támogatására. A jótékonysági program szervezői szerint már a regisztrációk számából érzékelhető volt, hogy sokan szeretnének hozzájárulni a család támogatásához. Több mint 1 millió forintot adtak át a kislányok családjának. Meggyulladt egy tűzhelyen edényben melegedő olaj egy sárvári Kisfaludi Sándor utcai családi ház konyhájában. A tűz elérte a tűzhely feletti pára elszívót is, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasi Katasztrófa Védelem. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a lángok már kialudtak. Az egységek átszellőztették a füsteltelítődő épületet a ház lakójához, mentő érkezett, a helyszínre a gázszolgáltató szakemberei is kivonultak. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre. Országszerte több mint 1200 településen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-t. 2027-ben 82 milliárd forint használható fel rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség az év végéig. A szakmai szervezetekkel közös, transzparáns kutatásokra alapozott munkát elkezdték, és azonnali aktivitásokat indítanak, jelentette be Csendes Olivér, az MTÜ elnök vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen Budapesten. Hozzátette, a turizmus bemutatta, hogy a magyar gazdaság fontos ágazata. Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a pekingi vadaspark. A kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget. A legeredményesebb résztvevőknek pedig belépőjegyeket ad jutalmul. A szeptember 28-án kezdődő verseny menedék több mint 2000-en vettek részt, és több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege 47,6 kg volt. A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg.
2: Sporthírek.
5: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a nagy szombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Bár az első félidőben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. Végül a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk döntött el a találkozót.
2: Időjárás jelentés.
5: Ma még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A legmelegebb délutáni órákban 26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Ebben az órában is rád hangolva.

Szép napot mindenkinek, már egy perccel elmúlt 1:42, úgyhogy hivatalosan is elindult a Start a délután. Itt a Körmend FM-en Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt önökkel. Akár még javában tart a munka, vagy úton vannak hazafelé, vagy már túl vannak a nap nehezén, tartsanak mindenképpen velem. Jó zenékkel, friss infókkal és a környék legfontosabb eseményeivel, programjaival készülök, úgyhogy lesz mivel eltölteni a mai délutánt is. És hogyha már így indítottunk, akkor jöjjön egy igazi klasszikus, amit szerintem nem nagyon lehet ülve hallgatni. Ez nem más, mint a Kool & Gang és a Ladies Night. Ez szól most nálunk a Körmend FM-en. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: Nézzük a közlekedést, hiszen ha valaki most indul haza, nem mindegy, hogy merre érdemes mennie. Körmenden továbbra itt számolni kell a Bástya utca felújításával. A Bem József utca és a mozi közti szakaszon munkavégzés miatt nem csak hogy korlátozások vannak, hanem teljes útzár van érvényben, ezért aki erre közlekedne, válasszon mindenképpen másik útvonalat, figyelje a kihelyezett jelzéseket. Szent Gotthárd és Rábafüzes között pedig folytatódik az útfelújítás, a munkaterületen félpályás zárás és jelzőrös forgalom irányítás lassítja a közlekedést, így arra felé érdemes egy kis plusz menetidővel számolni. A munkálatok itt várhatóan október 9-ig tartanak. Ennyit most a közlekedésről, vezessenek óvatosan, figyeljenek magukra, és persze egymásra az utakon.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Új, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületet.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak.
4: És most
3: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
5: Si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no

The Colors és Safridó közös a Steinekkel forgott a 99.8-on. Ha ma még akad valami szabadtéri program, vagy egyszerűen csak jól esne egy kicsit kihasználni ezt a kellemes októberi délutánt, akkor mindenképpen érdemes kint tölteni a hátralévő időt, hiszen Körmenden és a környéken továbbra is sok napsütésre lehet számítani, jelenleg is 24-25 fok körül értékeket mutatnak a hőmérők, egyedül a déli szél, ami helyenként megélénkülhet. Estére aztán már gyorsan visszaül a levegő, ahogy ezt az elmúlt időszakban már tapasztalhattuk, úgyhogy a később hazaindulóknak nem árt, ha van náluk egy kabát. Holnap reggel pedig ismételten friss lesz a levegő, de napközben ugyancsak a maihoz hasonló idővel lehet számolni. Szóval egyelőre még élvezzük ki ezt a kis ráadás nyarat, és mellette pedig, ha tehetik, hallgassák a Körmend FM-et, ahol a folytatásban Shakira és Burna Boy közösét indítom. Szól a Die Die!

0: Közlekedési információk.
1: Teljes útzár van érvényben a 86-os számú főúton Egyházas Rádóc térségében, ahol két kamion és egy személyautó ütközött össze. Az érintett útszakaszt mindkét irányból lezárták, ezért aki erre közlekedne, mindenképpen számoljon kerülő úttal és hosszabb menetidővel. A helyszínen a mentés és a helyszínelés is folyamatban van. Tehát Egyházas Rádóc térségében a 86-oson baleset miatt teljes útzár van érvényben.
0: 99.8 Körmend rádiója. Ráfangolva.
1: Tom Grennan és a Higher forgott a 99.8-on, lassan pedig az első óránk végéhez közelítünk, és hamarosan érkezik Lakosi Gabi is, aki kettőkor hozza a legfontosabb híreket, infókat. Addig én gyorsan elkészítem a kávémat, hogy újabb lendületet vegyek a délután hátralévő részéhez, mert lesz még miről beszélgetünk a következő órában, például a jó zenék és a kalendárium mellett. Menézünk a könyvtárba is, hiszen javában zajlik az Országos Könyvtári Napok program sorozat, amelyhez a Körmendi Bibliotéka is csatlakozott. Megnézzük, hogy milyen programokkal verjek a helyieket, és egy újabb divathóbortot is hozok majd, amiről lehet, hogy elsőre azt gondolják, na ezt biztosan nem, úgyhogy érdemes lesz maradni, várom vissza önöket a következő órában is.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM.
2: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Kisvárda is vár.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt véradász szervezője. Csaknem 2000 fiatal nyert ösztöndíjat pályázaton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Hétfőn egy könyvbemutatóval indították a tematikus hetet. A folytatásban flashmobok, foglalkozások, vetélkedők szerepelnek. A körmendi program kínálatban tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az Optimizmus szlogent kapta. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, bábpedagógus, művészeti oktató is. Szeretett, odaadom te neked című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre.
3: Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt Vasvármegyei Szervezetének véradász szervezője, a körmendi területi vezetője, közölte a szervezet. Varga Zsuzsanna 2012-ben kezdett dolgozni a Vasvármegyei Vörös Keresztnél. Elhivatottságát több elismeréssel is díjazták, 2020-ban Vörös Keresztes szolgálatért oklevelet, 2022-ben Vörös Keresztes tevékenységéért főigazgatói dicséretet, 2026-ban pedig Vörös Keresztes szolgálatért érdemérmet kapott. Zenés programokkal ünnepelték a Zene Világnapját az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában, ahol a diákokat már reggel közös muzsikálás és ütős hangszerek fogadták. A nap folyamán énekkari produkciók váltották egymást, a nap különleges része volt az énekkar bevonulása. Egy repülőtéri hangjelzést követően légi kísérőkkel érkeztek a fellépők. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a körmendi birkózó sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián Kertészet által felajánlott növényre 50 000 forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár az MT-vel. A tájékoztatás szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország az idei 34. Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvényen, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-vel. A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programban 28 ország megfigyelői vettek részt, Magyarországon az adatgyűjtést az MMS szervezte. A közlemény szerint az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg 23.667 résztvevő. Mindegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában, közölte az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, láncsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak.
1: Sporthírek.
3: 2,5 év után sikeresen tért vissza a hazai Pástra Kun Anna, aki a női párbajtőrözők hétvégi kétfordulós magyar kupa versenyén arany- és ezüstérmet nyert. Kun 2,5 évvel eltiltásának kezdetét követően először lépett pástra Magyarországon, és egészen kiváló formában vívott a hétvége során. A fegyvernem hazai legjobbjai a Gerevics-Aladár Nemzeti Sportcsarnokban küzdöttek meg az érmekért és a ranglista pontokért.
1: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet napközben 23 fok körül alakul.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

Már meg Ginébrán volt a mélye, nem para, majd alszom nappa. Nem tudom, mit kezdjek a sok kis péntekkel, meg nagy szombattal. Nagyon jó ez a kis halálfélelem, én élem, ha van hitel.

11 perccel vagyunk, 4:30 előtt, és útnak indult a délután újabb órája itt a Körben, de Femen, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Nem ígérkezik ez az óra sem unalmasnak, hiszen hamarosan lapozunk egyet a kalendáriumban, benézünk a körmendi könyvtárba, az országos könyvtári napok apropóján, és annak is utána járunk, hogy tényleg a végéhez közeledik-e a labubu őrület. Persze jó zenékből sem lesz hiány, úgyhogy tartsanak mindenképpen velem. Most pedig Álvaro Soler után egy igazi klasszikus érkezik új köntösben, Major Stick és Bonnie M közös felvétele, a Rasputin.

0: Közlekedési információk.
1: Teljes útzár van érvényben a 86-os számú főúton Egyházas Rádóc térségében, ahol két kamion és egy személyautó ütközött össze. Az érintett útszakaszt mindkét irányból lezárták, ezért aki erre közlekedne, mindenképpen számoljon kerülőúttal és hosszabb menetidővel. A helyszínen a mentés és a helyszínelés is folyamatban van. Tehát Egyházas Rádóc térségében a 86-oson baleset miatt teljes útzár van érvényben.

0: ponte a jugar.
1: Pitbull és az I Know You Want Me Forgot a Város rádiójában. Most pedig nézzünk körül egy kicsit a kalendáriumban is, hiszen október 7-e van ma, az Amáliák és a Máriák ünneplik névnapjukat, ezúton is Isten éltesse őket, illetve mindenkit, aki ma ünnepel. És ha már október, ezen a napon tartjuk az építészet világnapját is, amely egy nagyon jó alkalom arra, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk körül a környezetünkben, hiszen az épületek és a terek, amelyek között nap mint nap járunk, sokszor észrevétlenül is meghatározzák a mindennapjainkat. Szóval október 7-e az építészet világnapja, tehát a ma délután is, akár ha csak végig sétálunk a városon is, érdemes egy kicsit más szemmel nézni azt. Október 7-éhez pedig egyébként több érdekes történelmi esemény is kapcsolódik, de mi most nem merülünk el a történelemkönyvekben, inkább folytatjuk a délutánt jó zenékkel. A mai ünnepelteket pedig egy nagy kedvenccel köszöntöm, Sola The Colin és a Wherever You Will Go. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Javában zajlik az Országos Könyvtári Napok program sorozata, amelyhez természetesen a Körmendi Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozott. Egész héten izgalmas programokkal várják a látogatókat, és tényleg minden korosztályra gondoltak, a gyerekektől és a fiataloktól egészen az idősebbekig. De hogy mi mindennel készül még a Körmendi Könyvtár a hét hátra lévő részében, és milyen programok közt válogathatunk, azt Kovácsné Szabó Éva, a bibliotéka vezetője árulja el nekünk. Nézzük a közlekedést, hiszen ha valaki most indul haza, nem mindegy, hogy merre érdemes mennie. Körmenden továbbra számolni kell a Bástya utca felújításával, a Bem József utca és a moziköz közti szakaszon munkavégzés miatt nem csak hogy korlátozások vannak, hanem teljes útzár van érvényben, ezért aki erre közlekedne, válasszon mindenképpen másik útvonalat, figyelje a kihelyezett jelzéseket. Szent Gotthárd és Rábafizes között pedig folytatódik az útfelújítás, a munkaterületen félpályás zárás és jelzőrös forgalom irányítás lassítja a közlekedést, így arra felé érdemes egy kis plusz menetidővel számolni. A munkálatok itt várhatóan október 9-ig tartanak. Ennyit most a közlekedésről, vezessenek óvatosan, figyeljenek magukra, és persze egymásra az utakon. Tehát zajlik az Országos Könyvtári Napok Körmenden is, a Faludi Ferenc Könyvtárban. Én biztatok mindenkit, hogy a hétvégén mindenképpen látogassanak el, hiszen izgalmas programok várják az érdeklődőket.

Nick Jonas újdonsága Get Punch forgott az elmúlt percekben itt a 99.8-on. Hát úgy tűnik, hogy lassan búcsút inthetünk a Labubu őrületnek. Tavaly boldog-boldogtalan ezeket a kis plüss-plüss figurákat aggatta a táskájára, most pedig, mintha egy teljesen másfajta divat kezdene hódítani.

És ha ez még nem lenne elég, a könyveket, ahogy említettem, már a divat is felfedezte, és egyre több kerül fel táskára. A divat márkák könyvborítókkal díszítik a kiegészítőiket, sőt apró táskára akasztható mini könyvek is megjelentek. Vagyis most már az sem elég, ha olvasunk, úgy tűnik azt is meg kell mutatni, hogy mit olvasunk. Persze az egészben van valami vicces is, de közben talán nem is olyan rossz divathóbort ez. Ha a könyv tényleg újra menő lesz, akkor én mindenképpen azt fogom mondani, hogy jöhet. A Labubu helyére pedig akár be is költözhet egy jó kis regény a táskánkba.

Lassan ennek az órának is a végéhez érünk, de természetesen még nincs vége a délutánnak, mindjárt érkezik Lakosi Gabi a legfontosabb hírekkel és infókkal, utána pedig jövünk is vissza, és folytatjuk együtt a délutánt itt a Körmend FM-en. Várom vissza önöket!

0: korosztályosok számára nem ajánlott.
1: Reklám következik.
2: Beléptünk az űzbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
3: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
2: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
3: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek, majd a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
2: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
3: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti parti következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
2: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
3: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
2: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
3: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
2: Hol találhatunk további részleteket?
3: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
2: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Kórház. Pályakarbantartási munkák miatt lesz vágányzár Szombathely és Szentgotthárd között. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatnák. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Markusovszky Kórház. A beruházás több mint 1,6 milliárd forintból valósult meg, adta hírül az intézmény Facebook oldalán. Dr. Vadvári Árpád osztályvezető főorvos a CT berendezésről elmondta, hogy az a legújabb típus, ami 256 szeletes képet készít és mesterséges intelligenciát is használ. A betegek kényelme érdekében az egész vizsgálót felújították, modernizálták, klímával szerelték fel. A kihasználtsága maximális, naponta 50-60 beteget vizsgál a személyzet. Az új MR készülék pedig egy 3 tesztlás berendezés, a belső átmérője nagyobb, mint az elődjének, már 70 cm-es. Az új gépnek köszönhetően 10-szer nagyobb felbontású képekkel tudnak dolgozni, mint korábban. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán. Október 10-én és 11-én reggel 7 és délután 5 óra között közölte Körmend honlapján. Ebben az időben vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, a munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között viszont nem változik. Optimistán a jövő felé címmel rendezték meg Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot, amelynek középpontjában a könyvtárak előtt álló kihívások, a változó olvasási szokások és a szakmai jó gyakorlatok álltak. Pogács Mónika tudósít.
5: A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ közös szakmai tanácskozásán Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója a könyvtárak változó szerepéről, a kihívásokról és a trendekről tartott előadást. A programban a megye több könyvtárának munkatársa is bemutatta intézményük tapasztalatait és jó gyakorlatait. Szó volt egyebek mellett a könyvtári pályáról, az intézmények közösség megtartó szerepéről, valamint a könyvtárosi munkaváltozásairól. A résztvevők megtekintették a Vasvári Könyvtárat, a Fábián Tamás ásvány kiállítást, a Domonkosen történeti gyűjteményt és a Szent Kutat is. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a szakmai együttműködések megerősítésére.
4: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze azon a jótékonysági filmvetítésen, amelyet a Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia szervezett. Az M80-as autóúton történt tragikus balesetben árván maradt 3 szentgotthárdi kislány támogatására. A jótékonysági program szervezői szerint már a regisztrációk számából érzékelhető volt, hogy sokan szeretnének hozzájárulni a család támogatásához. Több mint 1 millió forintot adtak át a kislányok családjának. Meggyulladt egy tűzhelyen edényben melegedő olaj egy sárvári Kisfaludi Sándor utcai családi ház konyhájában. A tűz elérte a tűzhely feletti pára elszívót is, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasi Katasztrófa Védelem. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a lángok már kialudtak. Az egységek átszellőztették a füsteltelítődő épületet a ház lakójához, mentő érkezett, a helyszínre a gázszolgáltató szakemberei is kivonultak. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre. Országszerte több mint 1200 településen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-t. 2027-ben 82 milliárd forint használható fel rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség az év végéig. A szakmai szervezetekkel közös, transzparáns kutatásokra alapozott munkát elkezdték, és azonnali aktivitásokat indítanak, jelentette be Csendes Olivér, az MTÜ elnök vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen Budapesten. Hozzátette, a turizmus bemutatta, hogy a magyar gazdaság fontos ágazata. Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a pekingi vadaspark. A kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget. A legeredményesebb résztvevőknek pedig belépőjegyeket ad jutalmul. A szeptember 28-án kezdődő verseny menedék több mint 2000-en vettek részt, és több mint 310 ezer hernyó gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege 47,6 kg volt. A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg.
0: Sporthírek.
4: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a nagy szombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Bár az első félidőben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. Végül a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk döntött el a találkozót.
0: Időjárás jelentés.
4: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet napközben 23 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

4 van, és Meris útnak indult a délután újabb órája itt a Körben, de Femen, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, mert csak alig 2 órányi időnk van hátra, remélem még mindig itt vannak, mert van néhány érdekességünk még a hátra lévő időre, és persze a jó zenék sem maradnak el. Én 5-ig itt leszek, úgyhogy van még időnk bőven. Tartsanak velem, Ava Max után a Muse újdonsága szól, ez nem más, mint a Be With You, de itt lesz majd az Au Revoir is, a 100 év című dalával. Jó rádiózást! It's

Anastasia és a Sick and Tired forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, és egy izgalmas újdonságot hozok a folytatásban, ugyanis Madonna és Charlie XCX most közös dallal jelentkezett, ráadásul egy olyan felvétellel, amely Madonna New York-i klubos gyökereihez nyúl vissza. A Dansteria After Hours a legendás Dansteria klub előtt tiszteleg, miközben Charlie XCX a saját underground réves indulásának emlékeit is belecsempészt az új változatba. A két előadóról korábban még az is elterjedt, hogy nem igazán vannak jóban, most viszont közös dallal bizonyítják, hogy erről szó sincs. Sőt, nemrég még együtt álltak a DJ pult mögé a párizsi divat héten. Úgyhogy jöjjön most Madonna és Charlie XCX a Dansteria After Hours című közösével. Hallgassuk meg!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

River és Ed Sheeran, valamint az Eminem című közösük forgott az elmúlt percekben, itt a 99-80, a folytatásban pedig egy érdekes és izgalmas versenyről lesz szó, amit nemrégiben Japánban tartottak, és ez egy olyan verseny, amire nem csak én, de szerintem nagyon sokan beneveznének. Ugyanis, amiről szó van, ez nem más, mint egy alvó verseny, ahol a résztvevőknek nem kellett más tenniük, mint kényelmes matracon, alvásfigyelővel felszerelve, akár egy plüssállat társaságában, legfeljebb 90 percre álomra hajtani a fejüket. A tét azért nem volt olyan rossz, ugyanis a győztes több mint 2 millió jent, vagyis nagyjából 4,1 millió forintot vihetett haza. A verseny ötlete mögött pedig az áll, hogy Japánban az emberekre jellemzően kevés alvás jut. Az OECD 2021-es adatai szerint átlagosan napi 7 óra 24 percet alszanak. Azért valljuk be, hogy mi magyarok sem vagyunk éppen az alvás világbajnokai. Munka, gyerekek, rohanás, késői fekvés, korai kelés, mindig lehetne még egy órát hozzátenni az éjszakához. Egyébként átlagban egy felmérés szerint magyarokra napi 6 óra alvás jut. Na de vissza Japánban. A hétfői alvó viadal győztese egy Tsuimi nevű hölgy lett, aki azt mondta, hogy a nyereményéből elsősorban egy lakást vásárolna, de beruházna egy igazi hercegnő ágyra is. Hát ennyi pénzért lehet, hogy még én is megpróbálnék 90 percre eltűnni, bár az ébredés után egy kávé tutira jól jönne. Szóval szerintem erre a versenyre nagyon sokan beneveznének. Yeah.

Letettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra. A

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Mango, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mango, Pupák.
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
2: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok görmendi helyszínein. Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt véradás szervezője. Csaknem 2000 fiatal nyert ösztöndíjat pályázaton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok görmendi helyszínein. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott, hétfőn egy könyvbemutatóval indították a tematikus hetet. A folytatásban flashmobok, foglalkozások, vetélkedők szerepelnek, a görmendi program kínálatban tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
5: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az Optimizmus szlogent kapta. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, bábpedagógus, művészeti oktató is. Szeretett, odaadom te neked című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre.
4: Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt Vasvármegyei Szervezetének véradás szervezője, a körmendi területi vezetője, közölte a szervezet. Varga Zsuzsanna 2012-ben kezdett dolgozni a Vasvármegyei Vörös Keresztnél. Elhivatottságát több elismeréssel is díjazták, 2020-ban Vörös Keresztes szolgálatért oklevelet, 2022-ben Vörös Keresztes tevékenységéért főigazgatói dicséretet, 2026-ban pedig Vörös Keresztes szolgálatért érdemérmet kapott. Zenés programokkal ünnepelték a Zene Világnapját az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában, ahol a diákokat már reggel közös muzsikálás és ütős hangszerek fogadták. A nap folyamán énekkari produkciók váltották egymást, a nap különleges része volt az énekkar bevonulása. Egy repülőtéri hangjelzést követően légi kísérőkkel érkeztek a fellépők. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a körmendi birkózó sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián Kertészet által felajánlott növényre 50 000 forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország az idei 34. Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvényen, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programban 28 ország megfigyelői vettek részt, Magyarországon az adatgyűjtést az MMS szervezte. A közlemény szerint az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg 23.667 résztvevő. Mintegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában, közölte az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, láncsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak.
2: Sporthírek.
4: 2,5 év után sikeresen tért vissza a hazai Pástra Kun Anna, aki a női párbajtőrözők hétvégi kétfordulós Magyar Kupa versenyén arany- és ezüstérmet nyert. Kun 2,5 évvel eltiltásának kezdetét követően először lépett Pástra Magyarországon, és egészen kiváló formában vívott a hétvége során. A fegyvernem hazai legjobbjai a Gerevics Aladár Nemzeti Sportcsarnokban küzdöttek meg az érmekért és a ranglista pontokért.
2: Időjárás jelentés.
4: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet napközben 23 fok körül alakul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Money.
1: Egy percen vagyunk 4:15 után, és ezzel el is indult a délutánunk utolsó órája itt a Körmend FM-en. Én továbbra is Tóth Szili vagyok, tartsanak velem ebben az alig 45 percnyi időben még. Érkeznek a jó zenék a folytatásban is, illetve van még néhány érdekesség már, úgyhogy mindenképpen számítok a figyelmükre. Lassan már tényleg a cél egyenesben vagyunk, de az utolsó órát is, ahogy említettem, megtartjuk egy kis jó zenével, úgyhogy Little Mix és Nicki Minaj közöse, utána Elvis Presley és GXL közöse, a Lil's Compensation forog. Jó rádiózást a továbbiakban is!

0: idióták.
1: Sophie Reyes és az Idióta szólt az elmúlt percekben itt a 99-80, és mielőtt tovább mennénk a zenék sorában, még egy pillanatra visszakanyarodnék Elvishez, ugyanis a napokban végre sikerült megnéznem a 2022-ben készült filmet, ami az életét dolgozza fel, és bevallom, kíváncsian ültem le elé. Az elmúlt években bemutatott hasonló életrajzi filmek ugyanis szó szerint leültettek a kanapéra, úgyhogy ettől is vártam valami hasonlót. De most nyugodtan meg lehet kövezni az Elvis rajongóknak. Valahogy nekem ebben a filmben egy kicsit kisarkították Elvist. Persze tény, hogy az életének azokat a pontjait ragadták ki, amelyek igazán kiemelkednek abból a 42 évből, amit megélt, de nekem összességében kissé kaotikusnak hatott. Rengeteg olyan dolgot tudtam meg belőle a királyról, amiről korábban fogalmam se volt, úgyhogy természetesen végignéztem, de volt néhány olyan pillanat, amikor rendesen felkaptam a fejem. A zenéjét ettől persze ugyanúgy szeretem, hiszen amit ő tett le az asztalra, az megkerülhetetlen, és nyilván maradandót alkotott, de maga a film nálam nem került fel az ezt még egyszer megnézem listára. Hát ennyit szerettem volna még Elvisről elmondani, most pedig tényleg folytassuk a délutánt, ahogy ígértem, jönnek továbbra is a jó zenék, most például Caro Emerald és a Night Like This szól. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
7: igazítsd hozzá a cipődet is.
6: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
8: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Selena Gomez és a The Skin közösen a Love You Like Love Song szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Aki teheti, az használja ki mindenképpen még a kellemes őszi időt egy kis kertészkedésre, főleg akkor, ha fűszer növényeket is nevelget otthon, hiszen most még bőven van mit tenni a kertben, a balkonon vagy akár a konyhaablakban nevelt növények körül, hiszen lassan közelednek már az első fagyok, érdemes még az utolsó nagyobb szüretet megtartani néhány növénynél. A rozmaring, a zsája, a kakukkfű, a menta, a citromfű vagy éppen a metélőhagyma sok esetben tavasszal újra kihajt, viszont az első fagyok a zsenge leveleket már könnyen megviselhetik, úgyhogy amit még fel tudunk használni, azt érdemes most leszedni. A legjobb, ha száraz napon délelőtt állunk neki a betakarításnak, amikor már felszáradt a reggeli harmat, éles tiszta ollóval vagy metszőollóval vágjuk le a hajtásokat, és ne tépjünk le egyenként a leveleket. Arra is érdemes odafigyelni, hogy ne kopasszuk meg teljesen a növényt, maradjon rajta elegendő egészséges hajtás. A nagyobb mennyiséget pedig el is tehetjük télire. A szárítás az egyik legegyszerűbb módszer, kisebb csokrokban száraz, meleg és jó a szellőző helyen érdemes fellógatni őket, amikor a levelek pedig már teljesen szárazak és könnyen morzsolódnak, akkor mehetnek egy jól záródó üvegben. És még egy fontos dolog, nem kell mindent tövig visszavágni, a kakukkfű, a menta, a citromfű vagy a metélőhagyma általában jól viseli a telet, a cserepes növényekre viszont jobban oda kell figyelni, a rozmaring például a fagyot kevésbé szereti, így ha cserépben van, akkor érdemes még a komolyabb hidegek előtt világos, hűvös, na de fagymentes helyre költöztetni. Szóval nem csak most élvezhetjük a saját fűszereinket, akár, hanem akár még télen is előkerülhet egy kis nyári íz a konyhában. Try to

History, és Bruno Mars, Felt, Juicy and Wet című tavalyi közöse szólt a 99-80 az elmúlt percekben, és ezzel bizony el is érkeztünk a mai délutánunknak a végéhez. Remélem, hogy sikerült egy kicsit hozzájárulnom ahhoz, hogy vidámabban teljen a szerda délutánjuk, akár

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stop! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el.

0: Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
3: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Kórház. Pályakarbantartási munkák miatt lesz vágányzár Szombathely és Szentgotthárd között. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatnák. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Markusovszky Kórház. A beruházás több mint 1,6 milliárd forintból valósult meg, adta hírül az intézmény Facebook oldalán. Dr. Vadvári Árpád osztályvezető főorvos a CT berendezésről elmondta, hogy az a legújabb típus, ami 256 szeletes képet készít és mesterséges intelligenciát is használ. A betegek kényelme érdekében az egész vizsgálót felújították, modernizálták, klímával szerelték fel. A kihasználtsága maximális, naponta 50-60 beteget vizsgál a személyzet. Az új MR készülék pedig egy 3 tesztlás berendezés, a belső átmérője nagyobb, mint az elődjének, már 70 cm-es. Az új gépnek köszönhetően 10-szer nagyobb felbontású képekkel tudnak dolgozni, mint korábban. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán. Október 10-én és 11-én reggel 7 és délután 5 óra között, közölte Körmend honlapján. Ebben az időben vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között viszont nem változik. Optimistán a jövő felé címmel rendezték meg Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot, amelynek középpontjában a könyvtárak előtt álló kihívások, a változó olvasási szokások és a szakmai jó gyakorlatok álltak. Pogács Mónika tudósít.
8: A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ közös szakmai tanácskozásán Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója a könyvtárak változó szerepéről, a kihívásokról és a trendekről tartott előadást. A programban a megye több könyvtárának munkatársa is bemutatta intézményük tapasztalatait és jó gyakorlatait. Szó volt egyebek mellett a könyvtári pályáról, az intézmények közösség megtartó szerepéről, valamint a könyvtárosi munkaváltozásairól. A résztvevők megtekintették a Vasvári Könyvtárat, a Fábián Tamás ásvány kiállítást, a Domonkosen történeti gyűjteményt és a Szent Kutat is. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a szakmai együttműködések megerősítésére.
7: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze azon a jótékonysági filmvetítésen, amelyet a Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia szervezett. Az M80-as autóúton történt tragikus balesetben árván maradt 3 szentgotthárdi kislány támogatására. A jótékonysági program szervezői szerint már a regisztrációk számából érzékelhető volt, hogy sokan szeretnének hozzájárulni a család támogatásához. Több mint 1 millió forintot adtak át a kislányok családjának. Meggyulladt egy tűzhelyen edényben melegedő olaj egy sárvári kisfaludi Sándor utcai családi ház konyhájában. A tűz elérte a tűzhely feletti pára elszívót is. Tájékoztatott hivatalos oldalán a vasi katasztrófa védelem. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a lángok már kialudtak. Az egységek átszellőztették a füsteltelítődő épületet a ház lakójához, mentő érkezett, a helyszínre a gázszolgáltató szakemberei is kivonultak. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 településen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MT-t. 2027-ben 82 milliárd forint használható fel rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség az év végéig. A szakmai szervezetekkel közös, transzparáns kutatásokra alapozott munkát elkezdték, és azonnali aktivitásokat indítanak, jelentette be Csendes Olivér, az MTÜ elnök vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen Budapesten. Hozzátette, a turizmus bemutatta, hogy a magyar gazdaság fontos ágazata. Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a pekingi vadaspark. A kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget. A legeredményesebb résztvevőknek pedig belépőjegyeket ad jutalmul. A szeptember 28-án kezdődő verseny menedik több mint 2000-en vettek részt, és több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege 47,6 kg volt. A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg.
5: Sporthírek.
7: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a Nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Bár az első félidőben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. Végül a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk döntött el a találkozót.
5: Időjárás jelentés.
7: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet napközben 23 fok körül alakul.
5: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Just

0: Nagycsvárnál.
1: 99.8 Körmend FM. Rákongolva. Let me tell you.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk. Akár egyetlen délutánra, vagy este.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának

0: Estére.
1: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
0: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
1: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
0: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
1: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
0: Hol találhatunk további részleteket?
1: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
0: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
2: Reklámot hallottak. 99.8 Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok görmendi helyszínein. Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt véradás szervezője. Csaknem 2000 fiatal nyert ösztöndíjat pályázaton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Hétfőn egy könyvbemutatóval indították a tematikus hetet. A folytatásban flashmobok, foglalkozások, vetélkedők szerepelnek. A körmendi program kínálatban tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az Optimizmus szlogent kapta. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, bábpedagógus, művészeti oktató is. Szeretett, odaadom te neked című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre.
3: Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt Vasvármegyei Szervezetének véradás szervezője, a körmendi területi vezetője, közölte a szervezet. Varga Zsuzsanna 2012-ben kezdett dolgozni a Vasvármegyei Vörös Keresztnél. Elhivatottságát több elismeréssel is díjazták, 2020-ban Vörös Keresztes szolgálatért oklevelet, 2022-ben Vörös Keresztes tevékenységéért főigazgatói dicséretet, 2026-ban pedig Vörös Keresztes szolgálatért érdemérmet kapott. Zenés programokkal ünnepelték a Zene Világnapját az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában, ahol a diákokat már reggel közös muzsikálás és ütős hangszerek fogadták. A nap folyamán énekkari produkciók váltották egymást, a nap különleges része volt az énekkar bevonulása. Egy repülőtéri hangjelzést követően légi kísérőkkel érkeztek a fellépők. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a körmendi birkózó sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián Kertészet által felajánlott növényre 50 000 forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsödei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár az MT-vel. A tájékoztatás szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország az idei 34. Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvényen, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-vel. A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programban 28 ország megfigyelői vettek részt, Magyarországon az adatgyűjtést az MMS szervezte. A közlemény szerint az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg 23.667 résztvevő. Mindegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában, közölte az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, láncsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak.
2: Sporthírek.
3: 2,5 év után sikeresen tért vissza a hazai Pástra Kun Anna, aki a női párbajtőrözők hétvégi kétfordulós Magyar Kupa versenyén arany- és ezüstérmet nyert. Kun 2,5 évvel eltiltásának kezdetét követően először lépett pástra Magyarországon, és egészen kiváló formában vívott a hétvége során. A fegyvernem hazai legjobbjai a Gerevics Aladár Nemzeti Sportcsarnokban küzdöttek meg az érmekért és a ranglista pontokért.
2: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet napközben 23 fok körül alakul.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turnix, naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Kórház. Pályakarbantartási munkák miatt lesz vágányzár Szombathely és Szentgotthárd között. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatnák. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Markusovszky Kórház, a beruházás több mint 1,6 milliárd forintból valósult meg, adta hírül az intézmény Facebook oldalán. Dr. Vadvári Árpád osztályvezető főorvos a CT berendezésről elmondta, hogy az a legújabb típus, ami 256 szeletes képet készít és mesterséges intelligenciát is használ. A betegek kényelme érdekében az egész vizsgálót felújították, modernizálták, klímával szerelték fel. A kihasználtsága maximális, naponta 50-60 beteget vizsgál a személyzet. Az új MR készülék pedig egy 3 tesztlás berendezés, a belső átmérője nagyobb, mint az elődjének, már 70 cm-es. Az új gépnek köszönhetően 10-szer nagyobb felbontású képekkel tudnak dolgozni, mint korábban. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán. Október 10-én és 11-én reggel 7 és délután 5 óra között közölte Körmend honlapján. Ebben az időben vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, a munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között viszont nem változik. Optimistán a jövő felé címmel rendezték meg Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot, amelynek középpontjában a könyvtárak előtt álló kihívások, a változó olvasási szokások és a szakmai jó gyakorlatok álltak. Pogács Mónika tudósít.
2: A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ közös szakmai tanácskozásán Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója a könyvtárak változó szerepéről, a kihívásokról és a trendekről tartott előadást. A programban a megye több könyvtárának munkatársa is bemutatta intézményük tapasztalatait és jó gyakorlatait. Szó volt egyebek mellett a könyvtári pályáról, az intézmények közösség megtartó szerepéről, valamint a könyvtárosi munkaváltozásairól. A résztvevők megtekintették a Vasvári Könyvtárat, a Fábián Tamás ásványkiállítást, a Domonkosen történeti gyűjteményt és a Szent Kutat is. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a szakmai együttműködések megerősítésére.
1: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze azon a jótékonysági filmvetítésen, amelyet a Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia szervezett. Az M80-as autóúton történt tragikus balesetben árván maradt 3 szentgotthárdi kislány támogatására. A jótékonysági program szervezői szerint már a regisztrációk számából érzékelhető volt, hogy sokan szeretnének hozzájárulni a család támogatásához. Több mint 1 millió forintot adtak át a kislányok családjának. Meggyulladt egy tűzhelyen edényben melegedő olaj egy sárvári Kisfaludi Sándor utcai családi ház konyhájában. A tűz elérte a tűzhely feletti pára elszívót is, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasi Katasztrófa Védelem. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a lángok már kialudtak. Az egységek átszellőztették a füsteltelítődő épületet a ház lakójához, mentő érkezett, a helyszínre a gázszolgáltató szakemberei is kivonultak. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 településen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-t. 2027-ben 82 milliárd forint használható fel rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség az év végéig. A szakmai szervezetekkel közös, transzparáns kutatásokra alapozott munkát elkezdték, és azonnali aktivitásokat indítanak, jelentette be Csendes Olivér, az MTÜ elnök vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen Budapesten. Hozzátette, a turizmus bemutatta, hogy a magyar gazdaság fontos ágazata. Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a pekingi vadaspark. A kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget. A legeredményesebb résztvevőknek pedig belépőjegyeket ad jutalmul. A szeptember 28-án kezdődő verseny menedék több mint 2000-en vettek részt, és több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege 47,6 kg volt. A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg.
0: Sporthírek.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a nagy szombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B-divízióban. Bár az első félidőben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. Végül a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk döntött el a találkozót.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet napközben 23 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezője. Csaknem 2000 fiatal

0: A nyert ösztöndíjat pályázaton köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott, hétfőn egy könyvbemutatóval indították a tematikus hetet. A folytatásban flashmobok, foglalkozások, vetélkedők szerepelnek, a körmendi program kínálatban tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az Optimizmus szlogent kapta. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, bábpedagógus, művészeti oktató is. Szeretet, odaadom te neked című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre.
0: Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vöröskereszt Vasvármegyei Szervezetének véradás szervezője, a körmendi területi vezetője, közölte a szervezet. Varga Zsuzsanna 2012-ben kezdett dolgozni a Vasvármegyei Vöröskeresztnél. Elhivatottságát több elismeréssel is díjazták, 2020-ban vöröskeresztes szolgálatért oklevelet, 2022-ben vöröskeresztes tevékenységéért főigazgatói dicséretet, 2026-ban pedig vöröskeresztes szolgálatért érdemérmet kapott. Zenés programokkal ünnepelték a Zene Világnapját az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában, ahol a diákokat már reggel közös muzsikálás és ütős hangszerek fogadták. A nap folyamán énekkari produkciók váltották egymást, a nap különleges része volt az énekkar bevonulása. Egy repülőtéri hangjelzést követően légi kísérőkkel érkeztek a fellépők. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a körmendi birkózó sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár az MT-vel. A tájékoztatás szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország az idei 34. Európai Madármegfigyelő Napok rendezvényen, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MT-vel. A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programban 28 ország megfigyelői vettek részt, Magyarországon az adatgyűjtést az MMS szervezte. A közlemény szerint az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg 23.667 résztvevő. Mindegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában, közölte az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, láncsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak.
2: Sporthírek.
0: 2,5 év után sikeresen tért vissza a hazai Pástrakun Anna, aki a női párbajtőrözők hétvégi kétfordulós Magyar Kupa versenyén arany- és ezüstérmet nyert. Kun 2,5 évvel eltiltásának kezdetét követően először lépett pástra Magyarországon, és egészen kiváló formában vívott a hétvége során. A fegyvernem hazai legjobbjai a Gerevics Aladár Nemzeti Sportcsarnokban küzdöttek meg az érmekért és a ranglista pontokért.
2: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet napközben 23 fok körül alakul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a Körmend FM-en Tóth Gábort hallhatják, ez pedig itt újra a Sportpiac. Visszatérünk a sportvilág legszínesebb és legjobb híreivel. Lesz szó itt a magyar válogatott Nemzetek Ligájás teljesítményéről, a Manchester City bukásához vezető útról, vagyis hogyan csalták el az elmúlt éveket. A 2036-os budapesti olimpia rendezési lehetőségeit is megvizsgáljuk egy kicsit, de mellenézünk egy picit a kosárlabdába és a kézilabda világába is. Maradjanak velünk!
1: Kezdődik a Sportpiac. A mikrofonnál Tóth Gábor.

0: Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.
1: Kezdjük focival és azon belül is a magyar válogatottal, mert hogy lejátszották a Nemzetek Ligája mérkőzéseiket, és van miről beszélnünk. A tavalyi írek elleni tragikus VB-selejtező után sokakban felerősödött az elégedetlenség, és azon a véleményen voltak, hogy meg kellene köszönni Marco Rossinak a munkáját, legalábbis sok helyről ezt lehetett olvasni. Ám a Nemzetek Ligája 4 meccsen szerzett 7 pont bizonyítja, az öreg olasz még mindig nagyon képben van. Lehet, hogy a defenzív néha egysíkú játék miatt sok a kritika, ám a válogatott egész jól teljesített, és ezek mellett rengeteg újoncot is avattak. Habár a Nyitányon az ukránok ellen nem éppen úgy alakult a mérkőzés, ahogy mi szerettünk volna, mégis elmondhatjuk, hogy játékban fejlődőképes a magyar válogatott. Sajnos egy olyan tendenciával állt szemben Marco Rossi, ami a Nemzetek Ligájának óriási hátránya. Ki kell próbálnod új játékosokat is, de mellette meg is kell nyerni a mérkőzéseket. Ezzel az anomáliával nem nagyon tudott mit kezdeni az első mérkőzésen az olasz tréner, és a válogatott sem. Az első félidő nem sikerült jól, és a kapott gól is bohózatba illő volt. A második játék részben már feljavult a játék, azonban egalizálni nem tudtunk. Ezután Észak-Írország következett, méghozzá idegenben Belfastban. A mérkőzés egy nagyon unalmas 0-0 volt, és egyedül Bolla Bendegúz sérüléséről maradt emlékezetes. Ezek után már érezhetően nagy szükség volt az első rugott góra és a győzelemre, így a kétszeres BL győztest a soraiban tudó Kvaraszéliát is alkalmazó georgiai válogatott látogatott Budapestre, hogy ezt megakadályozza. Szerencsére okosan és fegyelmezetten kapcsoltuk ki a PSG szélsőjét és a többi georgiai játékost, Kerkez Milos révén pedig a válogatott megszerezte az első gólját ebben a Nemzetek Ligája kiírásban, és egyúttal az első győzelmét is. A 3 hetes válogatott szünetnek az utolsó mérkőzése az ukránok elleni visszavágó volt, méghozzá Szlovákiában, Nagyszombatban. A hangulatra nem volt panasz, ugyanis az ukránok is kitettek magukért, és a magyar válogatottat is rengeteg szimpatizáns kísérte el. A mérkőzés első félideje megint csak az ukránoknak kedvezett jobban, ugyanis nekik jött össze majdnem a gól. Először volt egy kapufájuk, vagyis egy felső lécük pontosabban, ezen kívül pedig még rengeteg helyzetet dolgoztak ki. Azonban jött a félidő, ami 0-0-ra állt, és Marco Rossi valószínűleg kimosta a fejeket a szünetben. A második játékrészt most hála Istennek nem tolta senki az ukránok szekerét, sem Fortuna, sem pedig a játékvezetők, és a játékban is feljavultak a mieink. Így az Illés Akadémia korábbi növendéke Tóth Milán révén vezetést szereztünk, és habár erre még válaszoltak az ukránok egy fejes góllal a 83. percben, 2 perccel később a Nemzetek Ligája meccseken berobbanó Csinger Márk belső védő létére jól érkezett, és újra a mieinket juttatta vezetéshez. A végeredmény ez maradt, tehát 2-1, 7 pont és bizakodás, hogy a novemberi folytatásra hasonlóan jól fogunk összeállni.

0: Utazzunk egy kicsit Angliába, azon belül is Manchesterbe, és nézzük meg, hogy a világos kék csapatnál, vagyis a Manchester Citynél mi történik. Az év legszebb trükkjét ugyanis nem a pályán, hanem az Excel táblázatokban mutatták be a manchesteriek. Történelmi jelentőségű ítélet rázta meg az angol labdarúgást. A fegyelmi bizottság szinte minden vádpontban bűnösnek találta a Manchester Cityt a pénzügyi szabályok szisztematikus közel egy évtizedes áthágása miatt. A történet szebb, mint egy jól sikerült krimi. A vizsgálat szerint a City 2009 és 2018 között nem aprózta el. Fiktív szponzori szerződésekkel fújta fel a bevételeit, míg a számlák oroszlán részét a tulajdonos Abu Dhabi holdingja rendezte a háttérben. A csúcs kétségkívül Roberto Mancini korábbi vezetőedző esete volt, aki hivatalosan szerény gázsiért dolgozott, miközben egy Abu Dhabi klub kamu tanácsadójaként kapta meg a fizetése javát, csak hogy a tétel ne terhelhesse a City hivatalos könyvelését. Ha ez nem lenne elég, a klub már 2012-ben elindította a Project Longbow nevű belső akciót, ami nem egy titkos katonai hadművelet volt, hanem a könyvelési kiskapu felkutatására szánt munkaterv. A trükközések összértéke közel 1 milliárd fontnyi virtuális varázslat a papíron. A 4 éves vizsgálat során a City ráadásul tudatosan akadályozta az ellenőröket is. A mostani döntés után a kékek vezetősége persze közölte, milyen meg vannak döbbenve, ártatlanok, mint a ma született bárány, a Premier League pedig nem pártatlan. Azonnal fellebbeztek is az ítélet ellen. A nagy kérdés most az, mi lesz a büntetés? A paletta a baráti ennyi-bennyétől és a pénzbírságtól a drasztikus pontlevonásokon át egészen a kizárásig vagy a másodosztályba való száműzésig terjedhet. Felmerült akár a következő 3-5 idényre szóló évi 20-25 pontos büntetés is, ami alaposan feladná a leckét a kékeknek. De az biztos, hogy olyan jó eredményeket nem tudnának elérni, mint az elmúlt szezonokban. A legfájóbb pont a manchesterieknek pedig az lehet, hogy ezúttal nem szaladhatnak a svájci sportdöntő bírósághoz, mint a korábbi UEFA ügynél. A Premier League saját igazságszolgáltatási rendszere hozza meg majd a végső ítéletet. Egy biztos, a labda gömbölyű, de a manchesteri könyvelésben úgy tűnik meglehetősen trükkös formákat öltött. Most a jogászok küzdenek a színfalak mögött, mi pedig izgalommal várjuk, hogy hol fog kikötni ez a történet.
1: Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.

Ez még itt mindig a Sportpiac. Tudják, ez az a műsor, ahol a vármegye és a világ sportja találkozik. És ha már utóbb a megyét említettem, akkor jöjjünk egy kicsit haza, nézzük meg, hogy a vasi fociban mi a helyzet. Ha azt hitték, hogy az igazi izgalmakat csak a Bajnokok Ligája vagy az angol sztárcsapatok szolgáltatják, akkor most kapaszkodjanak meg. A szombathelyi MLS irodában eldördült a startpisztoly, és felizzottak a projektorlámpák. Igen, jól hallották, elindult a visszaszámlálás a Halmosi Zoltán Vasvármegyei kupában, ahol már csak 7 igazi kemény legény maradt a talpon a végső győzelemért folytatott küzdelemben, vagyis 7 csapat. A hétfő délutáni nyilvános sorsoláson a megszokott, mondhatni csúcstechnológiás módon zajlott Pintér Csaba megyei igazgató részvételével. És bizony a golyók érdekesen alakultak. Olyan párharcokat sodort elénk, hogy a helyi szurkolók már most dörzsölik a tenyerüket. Nézzük is a menüt. Az egyetlen talpon maradt másodosztályú csapat a Nádast kapta a legszebb feladatot. Méghozzá városunk csapatával szomszédvári rangadót játszhatnak, vagyis a Körmend FC-t fogadják. Közben a megye egy titánjai sem kímélik egymást, a Sárvár a Celdömölkkel feszül egymásnak egy vérbeli rangadón, míg a Söpte a Szarvaskendet látja vendégül. És hogy mit csinál mindeközben a Szent Gotthár csapata? Nos, ők a sorsolás abszolút nyertesei, mert hogy előnyerőként várhatják a következő ellenfelet. A lebonyolítás amúgy felér egy kisebb matematikai rejtvényfejtéssel, de éppen ettől lesz szép a vasi futball. A három párharc győztese simán masírozik a négy közén. Na de mi lesz a vesztesekkel? Nekik sem kell azonnal leporulniuk a stoplist. A három alulmaradt együttes egy kőkemény mini bajnokságban körmérkőzést fog játszani egymással, és ezen trió győztese csaphat össze a pihent Szent Gotthárddal a fennmaradó utolsó elődöntős helyért. Ráadásul a tét óriási. 6 vasi együttes jut fel az országos főtáblára, úgyhogy a határ a csillagoség. Jegyezzük fel a naptárba, az 5. forduló hivatalos játéknapja október 14-e szerda délután lesz. A kezdési időpontról még egyeztethetnek a csapatok. Egy biztos, október közepén nem csak a falevelek fognak hullani, hanem a gólok is Vasvármegyében.

0: Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.
1: Maradjunk még egy kicsit a vasi focinál, azon belül is kanyarodjunk rá az NB2-es futsal bajnokságra, ahol hétfő este nem babra, hanem gólokra ment a játék Martonvásáron. A Haladás vs-e a bajnoki cím első számú várományosához, a tabella élén tanyázó Mad Dogs csapatához látogatott. A házigazdák kerete eleve nem volt gyenge, olyan nevekkel ijeszgettek minket, mint a korábbi válogatott öreg Laki Norbert, vagy az NB1-es nagypályás múlttal is rendelkező Balajti Ádám. A szombathelyiek ráadásul handicapből indultak, hiszen két kulcsemberük, Dávid Richard és Volner Bence is a maradiak listájára került. Ennek ellenére a vasiak egyáltalán nem feltett kézzel jöttek ki a pályára. Lüktető, igazán élvezetes meccset láthatott a közönség, ahol a szombathelyiek egyenrangú partnerei voltak a dühös kutyáknak. A találkozó abszolút főszereplője a hazaiak játékosa Barta volt, aki egészen különlegesen zárta ezt az estét. A 7. percben még a szombathelyiek nagy örömére a saját kapuját vette be, aztán úgy döntött, kiküszöböli a csorbát és szerzett még 3-at. Csak sajnos most már a jó kapuba. Amikor Gerencsér a 30. percben 3-2-re módosította az állást, még felcsillant a vasi remény, ám Balajti egy perccel később gyorsan leütötte a kedélyeket, beállítva a 4-2-es végeredményt. Sziffer András, a Haladás vezetőedzője, kiemelte, a játékképében hozzáállással nem volt gond, sőt a vészkapus taktikával rengeteg helyzetet sikerült kidolgozni. A kapu előtt viszont a Mad Dogs fizikálisabb és kiméletlenebb volt, az ittszereket pedig nem tudtuk belőni. Tanulság? A küzdőszellemmel nem volt gond, de a kapu előtt legközelebb élesebbnek kell lenni, mert a pontokat nem jó szándékra, hanem gólokra adják.

0: Csapjunk egy kicsit bele a magyar sportdiplomácia legfrissebb csemegéjébe, ugyanis Magyarország hivatalosan is jelezte, hogy megrendezni a 2036-os nyári olimpiát és paralimpiát. Igen, jól hallották! Budapest ismét harcba száll az ötkarikás álmokért, de a parketten nem leszünk egyedül, ugyanis 6 kemény kihívóval kell megküzdenünk a startvonalnál. Nézzük a mezőnyt, mert a társaság meglehetősen illusztris. Ott van India, Ahmedabad városával, Katar, akik Dohát és a szomszédos sivatagi államokat dobnák be a közösbe, valamint Dél-Afrika, akik Fokvárossal írnának sporttörténelmet, mint a legelső afrikai házigazda. A régi motorosok között találjuk Dél-Koreát Szöullal, Németországot Münchennel, ők már tudják, milyen olimpiai lángot gyújtani. És természetesen örök sorstársunkat is itt találjuk, Isztambult, akik velünk karöltve már jó pár sikertelen pályázaton vannak túl. Ne szaladjunk még ennyire előre, a döntésig kőkemény az út. Nézzük a legfontosabb tudnivalókat. A jelentkezés október 31-én zárul. Ezután több éves szűrés és tárgyalás sorozat következik, a NOP pedig csak 2029-ben hirdet győztest. A lemaradók a 2040-es és 44-es pályázatra léphetnek majd elő a következő rotációnál. Kirsty Coventry Nobel-nök kiemelte, bárki is nyer, a sportolók élménye a legfontosabb, hiszen nekik egy életmunkája fekszik ebben. A budapesti olimpiai álom tehát újra él. 2029 még odébb van, de szurkoljunk, hogy a Dunaparton láthassuk vendégül majd a világot.
1: Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.

És a végére jöjjön egy kis friss hír az Aegis Körmend kosárlabda csapatának a háza tájékáról. Meghosszabbította a névadó szponzori együttműködését az Aegis Gyógyszergyár ZRT és a Körmendi Kosárlabda Klub. Ez azt jelenti, hogy a csapat a 2026-27-es szezonban is Aegis Körmend néven szerepel majd az élvonalban. A két szervezet kapcsolata hosszú múltra tekint vissza. A játékosok 2014 óta viselik a cég nevét, maga a gyógyszergyár pedig csaknem 60 éve a város legnagyobb munkáltatója és meghatározó vállalata. Az Aegis Klub jelenlegi nehezebb időszakban is kiáll a csapat mellett. A megállapodást Poroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója, és Kozma Gergő, a Kosárlabda Klub új ügyvezetője írta alá. Poroszlai elmondta, hogy az Aegis továbbra is a közösségépítésre és a sport támogatására is törekszik. Kozma Gergő hozzátette, az Aegis jelenléte stabilitást ad, és fontos üzenet a szurkolók felé, hogy közösen építik a jövőt. A megállapodás jelképeként a szezon első hazai mérkőzésén Poroszlai Csaba végezte el az ünnepélyes labdafeldobást.

0: Ez volt a Sportpiac Tóth Gáborral, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Tudják, ez az a műsor, ahol a Vármegye és a világ sportja találkozik. Maradjanak a Körmend FM-mel és élvezzék a legjobb zenéket. Szép estét!
1: Ez volt a Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Kórház. Pályakarbantartási munkák miatt lesz vágányzár Szombathely és Szentgotthárd között. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatnák. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Markusovszky Kórház. A beruházás több mint 1,6 milliárd forintból valósult meg, adta hírül az intézmény Facebook oldalán. Dr. Vadvári Árpád osztályvezető főorvos a CT berendezésről elmondta, hogy az a legújabb típus, ami 256 szeletes képet készít, és

0: mesterséges intelligenciát is használ. A betegek kényelme érdekében az egész vizsgálót felújították, modernizálták, klímával szerelték fel. A kihasználtsága maximális, naponta 50-60 beteget vizsgál a személyzet. Az új MR készülék pedig egy 3 tesztlás berendezés, a belső átmérője nagyobb, mint az elődjének, már 70 cm-es. Az új gépnek köszönhetően 10-szer nagyobb felbontású képekkel tudnak dolgozni, mint korábban. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán. Október 10-én és 11-én reggel 7 és délután 5 óra között, közölte Körment honlapján. Ebben az időben vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között viszont nem változik. Optimistán a jövő felé címmel rendezték meg Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot, amelynek középpontjában a könyvtárak előtt álló kihívások, a változó olvasási szokások és a szakmai jó gyakorlatok álltak. Pogács Mónika tudósít.
1: A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ közös szakmai tanácskozásán Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója, a könyvtárak változó szerepéről, a kihívásokról és a trendekről tartott előadást. A programban a megye több könyvtárának munkatársa is bemutatta intézményük tapasztalatait és jó gyakorlatait. Szó volt egyebek mellett a könyvtári pályáról, az intézmények közösség megtartó szerepéről, valamint a könyvtárosi munkaváltozásairól. A résztvevők megtekintették a Vasvári Könyvtárat, a Fábián Tamás ásvány kiállítást, a Domonkosrend történeti gyűjteményt és a Szent Kutat is. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a szakmai együttműködések megerősítésére.
0: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze azon a jótékonysági filmvetítésen, amelyet a Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia szervezett. Az M80-as autóúton történt tragikus balesetben árván maradt 3 szentgotthárdi kislány támogatására. A jótékonysági program szervezői szerint már a regisztrációk számából érzékelhető volt, hogy sokan szeretnének hozzájárulni a család támogatásához. Több mint 1 millió forintot adtak át a kislányok családjának. Meggyulladt egy tűzhelyen edényben melegedő olaj egy sárvári Kisfaludi Sándor utcai családi ház konyhájában. A tűz elérte a tűzhely feletti pára elszívót is, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasi Katasztrófa Védelem. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a lángok már kialudtak. Az egységek átszellőztették a füsteltelítődő épületet, a ház lakójához mentő érkezett, a helyszínre a gázszolgáltató szakemberei is kivonultak. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre. Országszerte több mint 1200 településen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-t. 2027-ben 82 milliárd forint használható fel rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség az év végéig. A szakmai szervezetekkel közös, transzparáns kutatásokra alapozott munkát elkezdték, és azonnali aktivitásokat indítanak, jelentette be Csendes Olivér, az MTÜ elnök vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen Budapesten. Hozzátette, a turizmus bemutatta, hogy a magyar gazdaság fontos ágazata. Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a pekingi vadaspark. A kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget. A legeredményesebb résztvevőknek pedig belépőjegyeket ad jutalmul. A szeptember 28-án kezdődő verseny menedék több mint 2000-en vettek részt, és több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege 47,6 kg volt. A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg.
2: Sporthírek.
0: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a nagy szombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Bár az első félidőben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. Végül a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk döntött el a találkozót.
2: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet napközben 23 fok körül alakul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: láthatunk a Balatoni térben.
1: 99.8 Körmend rádiója.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok görmendi helyszínein. Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vörös Kereszt véradász szervezője. Csaknem 2000 fiatal nyert ösztöndíjat pályázaton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Flashmobok vetélkedők az országos könyvtári napok görmendi helyszínein. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Hétfőn egy könyvbemutatóval indították a tematikus hetet. A folytatásban flashmobok, foglalkozások, vetélkedők szerepelnek. A görmendi program kínálatban tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, bábpedagógus, művészeti oktató is. Szeretett, odaadom te neked című mesés játékok,

0: játékos mesék bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre.
1: Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vöröskereszt Vasvár megyei szervezetének véradás szervezője, a körmendi területi vezetője, közölte a szervezet. Varga Zsuzsanna 2012-ben kezdett dolgozni a Vasvár megyei Vöröskeresztnél. Elhivatottságát több elismeréssel is díjazták, 2020-ban vöröskeresztes szolgálatért oklevelet, 2022-ben vöröskeresztes tevékenységéért főigazgatói dicséretet, 2026-ban pedig vöröskeresztes szolgálatért érdemérmet kapott. Zenés programokkal ünnepelték a Zene Világnapját az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában, ahol a diákokat már reggel közös muzsikálás és ütős hangszerek fogadták. A nap folyamán énekkari produkciók váltották egymást, a nap különleges része volt az énekkar bevonulása. Egy repülőtéri hangjelzést követően légi kísérőkkel érkeztek a fellépők. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a körmendi birkózó sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország az idei 34. Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvényen, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programban 28 ország megfigyelői vettek részt, Magyarországon az adatgyűjtést az MMS szervezte. A közlemény szerint az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg 23.667 résztvevő. Mindegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában, közölte az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, láncsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak.
2: Sporthírek.
1: 2,5 év után sikeresen tért vissza a hazai Pástrakun Anna, aki a női párbajtőrözők hétvégi kétfordulós Magyar Kupa versenyén arany- és ezüstérmet nyert. Kun 2,5 évvel eltiltásának kezdetét követően először lépett pástra Magyarországon, és egészen kiváló formában vívott a hétvége során. A fegyvernem hazai legjobbjai a Gerevics Aladár Nemzeti Sportcsarnokban küzdöttek meg az érmekért és a ranglista pontokért.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet napközben 23 fok körül alakul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: 99.8. 99.8. Rád hangolva.
1: Hi, Ken. You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Kórház. Pályakarbantartási munkák miatt lesz vágányzár Szombathely és Szentgotthárd között. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatnák. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Markusovszky Kórház. A beruházás több mint 1,6 milliárd forintból valósult meg, adta hírül az intézmény Facebook oldalán. Dr. Vadvári Árpád osztályvezető főorvos a CT berendezésről elmondta, hogy az a legújabb típus, ami 256 szeletes képet készít és mesterséges intelligenciát is használ. A betegek kényelme érdekében az egész vizsgálót felújították, modernizálták, klímával szerelték fel. A kihasználtsága maximális, naponta 50-60 beteget vizsgál a személyzet. Az új MR készülék pedig egy 3 tesztlás berendezés, a belső átmérője nagyobb, mint az elődjének, már 70 cm-es. Az új gépnek köszönhetően 10-szer nagyobb felbontású képekkel tudnak dolgozni, mint korábban. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán. Október 10-én és 11-én reggel 7 és délután 5 óra között, közölte Körmend honlapján. Ebben az időben vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, a munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között viszont nem változik. Optimistán a jövő felé címmel rendezték meg Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot, amelynek középpontjában a könyvtárak előtt álló kihívások, a változó olvasási szokások és a szakmai jó gyakorlatok álltak. Pogács Mónika tudósít.
2: A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ közös szakmai tanácskozásán Kovácsné, Korenyágnes, a fővárosi Szabó

0: Ervin könyvtár főigazgatója a könyvtárak változó szerepéről, a kihívásokról és a trendekről tartott előadást. A programban a megye több könyvtárának munkatársa is bemutatta intézményük tapasztalatait és jó gyakorlatait. Szó volt egyebek mellett a könyvtári pályáról, az intézmények közösség megtartó szerepéről, valamint a könyvtárosi munkaváltozásairól. A résztvevők megtekintették a Vasvári Könyvtárat, a Fábián Tamás ásvány kiállítást, a Domonkosrend történeti gyűjteményt és a Szent Kutat is. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a szakmai együttműködések megerősítésére.
1: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze azon a jótékonysági filmvetítésen, amelyet a Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia szervezett. Az M80-as autóúton történt tragikus balesetben árván maradt 3 szentgotthárdi kislány támogatására. A jótékonysági program szervezői szerint már a regisztrációk számából érzékelhető volt, hogy sokan szeretnének hozzájárulni a család támogatásához. Több mint 1 millió forintot adtak át a kislányok családjának. Meggyulladt egy tűzhelyen edényben melegedő olaj egy sárvári Kisfaludi Sándor utcai családi ház konyhájában. A tűz elérte a tűzhely feletti pára elszívót is, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasi Katasztrófa Védelem. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a lángok már kialudtak. Az egységek átszellőztették a füsteltelítődő épületet a ház lakójához, mentő érkezett, a helyszínre a gázszolgáltató szakemberei is kivonultak. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 településen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-t. 2027-ben 82 milliárd forint használható fel rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség az év végéig. A szakmai szervezetekkel közös, transzparáns kutatásokra alapozott munkát elkezdték, és azonnali aktivitásokat indítanak, jelentette be Csendes Olivér, az MTÜ elnök vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen Budapesten. Hozzátette, a turizmus bemutatta, hogy a magyar gazdaság fontos ágazata. Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a pekingi vadaspark. A kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget. A legeredményesebb résztvevőknek pedig belépőjegyeket ad jutalmul. A szeptember 28-án kezdődő verseny menedék több mint 2000-en vettek részt, és több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege 47,6 kg volt. A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg.
2: Sporthírek.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a nagy szombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B-divízióban. Bár az első félidőben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. Végül a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk döntött el a találkozót.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet napközben 23 fok körül alakul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élődonoros, keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szerv befogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás

0: identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát.
1: Időjárás jelentés.
0: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója.
1: Folyton azt kérdezik, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, azért várom már a jobbat, na de hát a majd a holnap. Folyton azt kérdezik, hogy vagy, hogy van, ettől sose legyen rosszabb, rosszabb, azért várom már a jobbat, jobbat, na de hát a majd a holnap.

0: Azokat a gyáva mondják.
1: Sikereken csak pislogtok, aki gólt lő bántjátok, sárgultok, az egészet fel sem fogjátok, hát nem vagytok akkora géniuszok, amit magatokról gondoltok, csak sok felsőbbrendűsködő sznob.

Nem szeretem azt ki, akitől fél azelőtt meghajolva, az elveit hátra dobja. Nem bánom dicsérő hízelgő gyönyörű mondatokra, egy gyönyörű mondatokra, ha azokat a gyáva mondja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Flashmobok, vetélkedők az országos könyvtári napok körmendi helyszínein. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Hétfőn egy könyvbemutatóval indították a tematikus hetet. A folytatásban flashmobok, foglalkozások, vetélkedők szerepelnek. A körmendi program kínálatban tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az Optimizmus szlogent kapta. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, bábpedagógus, művészeti oktató is. Szeretett, odaadom te neked című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskoláján a diákjait is egy játékos vetélkedőre.
1: Elhunyt Varga Zsuzsanna, a Magyar Vöröskereszt Vasvár megyei szervezetének véradás szervezője, a körmendi területi vezetője, közölte a szervezet. Varga Zsuzsanna 2012-ben kezdett dolgozni a Vasvár megyei Vöröskeresztnél. Elhivatottságát több elismeréssel is díjazták, 2020-ban vöröskeresztes szolgálatért oklevelet, 2022-ben vöröskeresztes tevékenységéért főigazgatói dicséretet, 2026-ban pedig vöröskeresztes szolgálatért érdemérmet kapott. Zenés programokkal ünnepelték a Zene Világnapját az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában, ahol a diákokat már reggel közös muzsikálás és ütős hangszerek fogadták. A nap folyamán énekkari produkciók váltották egymást, a nap különleges része volt az énekkar bevonulása. Egy repülőtéri hangjelzést követően légi kísérőkkel érkeztek a fellépők. Új CT és MR készülékekkel gazdagodott a Szombathelyi Markusovszki Kórház, a beruházás több mint 1,6 milliárd forintból valósult meg, adta hírül az intézmény Facebook oldalán. Dr. Vadvári Árpád osztályvezető főorvos a CT berendezésről elmondta, hogy az a legújabb típus, ami 256 szeletes képet készít és mesterséges intelligenciát is használ. A betegek kényelme érdekében az egész vizsgálót felújították, modernizálták, klímával szerelték fel. A kihasználtsága maximális, naponta 50-60 beteget vizsgál a személyzet. Az új MR készülék pedig egy 3 teszlás berendezés, a belső átmérője nagyobb, mint az elődjének, már 70 cm-es. Az új gépnek köszönhetően 10-szer nagyobb felbontású képekkel tudnak dolgozni, mint korábban. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szent Gotthárd vasútvonal egy szakaszán. Október 10-én és 11-én reggel 7 és délután 5 óra között, közölte Körmend honlapján. Ebben az időben vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szent Gotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között viszont nem változik. Optimistán a jövő felé címmel rendezték meg Vasváron a 32. Vasmegyei Könyvtári Napot, amelynek középpontjában a könyvtárak előtt álló kihívások, a változó olvasási szokások és a szakmai jó gyakorlatok álltak. Pogács Mónika tudósít.
3: A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ közös szakmai tanácskozásán Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója, a könyvtárak változó szerepéről, a kihívásokról és a trendekről tartott előadást. A programban a megye több könyvtárának munkatársa is bemutatta intézményük tapasztalatait és jó gyakorlatait. Szó volt egyebek mellett a könyvtári pályáról, az intézmények közösség megtartó szerepéről, valamint a könyvtárosi munkaváltozásairól. A résztvevők megtekintették a Vasvári Könyvtárat, a Fábián Tamás ásvány kiállítást, a Domonkos rendtörténeti gyűjteményt és a Szent Kutat is. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a szakmai együttműködések megerősítésére.
1: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze azon a jótékonysági filmvetítésen, amelyet a Csákányi László Filmszínház és a Nagyboldogasszony plébánia szervezett az M80-as autóúton történt tragikus balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislány támogatására. A jótékonysági program szervezői szerint már a regisztrációk számából érzékelhető volt, hogy sokan szeretnének hozzájárulni a család támogatásához. Több mint 1 millió forintot adtak át a kislányok családjának. Meggyulladt egy tűzhelyen edényben melegedő olaj egy sárvári Kisfaludi Sándor utcai családi ház konyhájában. A tűz elérte a tűzhely feletti pára elszívót is, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasi Katasztrófa Védelem. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a lángok már kialudtak. Az egységek átszellőztették a füsteltelítődő épületet a ház lakójához, mentő érkezett, a helyszínre a gázszolgáltató szakemberei is kivonultak. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a Körmendi Birkózó Sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián Kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Államkincstár az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a felhívásra 2292 pályázat érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó 2 év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. 2. és 1. helyezést ért el Magyarország az idei 34. Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvényen, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programban 28 ország megfigyelői vettek részt, Magyarországon az adatgyűjtést az MMS szervezte. A közlemény szerint az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg 23.667 résztvevő. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre, országszerte több mint 1200 településen, 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-t. 2027-ben 82 milliárd forint használható fel rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség az év végéig. A szakmai szervezetekkel közös, transzparáns kutatásokra alapozott munkát elkezdték, és azonnali aktivitásokat indítanak, jelentette be Csendes Olivér, az MTU elnök vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen Budapesten. Hozzátette, a turizmus bemutatta, hogy a magyar gazdaság fontos ágazata. Látogatóit is bevonta a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a pekingi vadaspark. A kínai nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszünet alatt hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget. A legeredményesebb résztvevőknek pedig belépőjegyeket ad jutalmul. A szeptember 28-án kezdődő verseny menedék több mint 2000-en vettek részt, és több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege 47,6 kg volt. A helyezéseket a begyűjtött hernyók tömege alapján állapítják meg. Mintegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában, közölte az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, láncsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak. 2,5 év után sikeresen tért vissza a hazai Pástra Kun Anna, aki a női párbajtőrözők hétvégi kétfordulós Magyar Kupa versenyén arany- és ezüstérmet nyert. Kun 2,5 évvel eltiltásának kezdetét követően először lépett pástra Magyarországon, és egészen kiváló formában vívott a hétvége során. A fegyvernem hazai legjobbjai a Gerevics Aladár Nemzeti Sportcsarnokban küzdöttek meg az érmekért és a ranglista pontokért. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a nagy szombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Bár az első félidőben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. Végül a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk döntött el a találkozót.

0: percek kellene. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Káni Filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát.
0: Időjárás jelentés.
1: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.